Nem akarok már máshol lenni. Nem akarok már máshol lenni.

A vasúti sorompót piros-fehér piros színűre festik, és közepére vörös prizmát, esetenként vörös fényű lámpát is elhelyeznek. A hagyományos sorompó lakott területen belül rajccsal is felszereli. Ha a fénysorompó egyik fényesen világít, üzemzavar.

Megjegyezzük, hogy a kellő körültekintés akkor sem mellőzhető, ha nyitott sorompót látunk. Mert arra is volt már példa, hogy a sorompó leengedését elmulasztották.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

a bucka lakó, a hortobágy egy teveitató. Hűs a Tisza víz, a Zenga bakony, a vértes kedves nem tagadom, a Káli medence fényre való, a hó a pilisben ágytakaró.

itt ez a hely, amit sokszor boldogan elhagyni. És itt ez az élet, amit sokszor

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

Jó reggelt kívánunk! Ez ugye a Moravidéki Magyar Rádió csütörtök van, és augusztus 6-át írjuk már. 5 óra 37 perc lesz egyébként mindjárt a pontos idő. Na nézzük akkor a reggeli csapatot, és híreket majd Faris Doris szerkeszti az önök számára. A zenéket nem más, mint Király Bognárka válogatta. Na, a hangtechnikus pedig Filip lesz. Búcsák Filip, szia, jó reggelt neked is, meg a hallgatóknak is. És már is megyünk is tovább, jön Zsida, a Zsida után pedig jövünk is vissza.

Na ugye azért ilyenkor, ezt többször szoktuk említeni reggelente, hogy zajlanak ugye a mérkőzések, és hát vannak már bizonyos eredmények is, például az Európa Liga selejtezőből is. Ott ugye a Fradi volt érdekelt. A Górnik Záberze csapata volt az ellenfél. Fradi győzött, 1-0 lett egyébként a végeredmény. No, a visszavágó az akkor majd jövő héten lesz, méghozzá augusztus 13-án 19 órakor. És hát ugye vendégségbe megy majd a Fradi. Azért meg kell majd tartani ezt az 1-0-ás vezetést, és akkor az úgy rendben is lesz. Marius Corbo lőtt egyébként a gólt a 65. percben. Ami pedig akkor a konferencialiga selejtezőket illeti, a Debrecen ma játszik ugye a Kopenhága csapatával 19 órakor, a Győr pedig Rigában meccsel, úgy szintén 19 órakor. És akkor jön is Szabó Leszli, Nem vagy egyedül című dal. Jó reggelt, 5 óra 41 perc a pontos idő.

Letora 45 perc lesz mindjárt a pontos idő, néhány másodperc múlva, és most már a napkelte is mögöttünk van, ugyanis ma 5 óra 40 perckor kelt a nap itt Lendván, és ugye 20 óra 18 perckor lesz majd az, amikor nyugovóra fog térni. Viszont a mai nap is még olyan lesz, ugye azért, hogy eléggé melegre kell készülni, hőségre, kánikulára, mert ugye ma 15 órától 17 óráig, 18 óráig nagyjából 38 fokra kell készülni. Hát mondjuk előtte se lesz azért hideg, ugye 37-36-tal. Na de, viszont holnap és szombaton például csak 31-32 fokra lehet számítani, ami talán lehet, hogy már kicsit kellemes is lesz az elmúlt napok hőmérsékleteihez képest, viszont hogy az időjárásról majd később akkor még szólunk részletesebben. Most azonban meghallgatjuk Billie Eilish felvételét, jön a Birds of a Feather, aztán pedig jövünk vissza, és akkor megnézzük, hogy ma kik ünnepelhetnek névnapot.

Na tehát augusztus 6-a van, ugye, és augusztus 6-a az Berta, valamint Bettina névnap. A Berta német eredetű név, a Bert névelemet tartalmazó német női nevek önállósult becézője is. Jelentése pedig fényes, tündöklő, híres. Na a Bettina a Betta név nőiesítő képzővel való továbbképzése. Úgyhogy Berták, Bettinák, boldog névnapot kívánunk. Egyébként pedig a mai dátumon mások is ünnepelhetnek, ezek pedig akkor a Gézák és a Csobánok. Úgyhogy, aki ma névnapot ünnepel, boldog névnapot, születésnaposoknak pedig boldog születésnapot kívánunk. Meg persze, ha valamilyen évforduló esedékes, amit meg kell ünnepelni és meg lehet ünnepelni, akkor mindenki jó ünneplést is kívánunk hozzá. 5:50 perc a pontos idő, és érkezik is a Dilemma című dal.

Na még egyszer jó reggelt kívánunk, csütörtök van egyébként, és ugye augusztus 6-a, és ez a mai nap többek közt arról is ismert, hogy a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja. És hogy ez miért van? Ugyanis 1945-ben, ezen a napon, tehát augusztus 6-án ugye ledobták az első atombombát Hiroshimára. És hát ugye erről akkor majd még a mai nap folyamán, mai délelőtt folyamán azért szólni fogunk, erről ma mindenképp megemlékezünk, meg azért majd belelapozunk az évforduló naptárba, és viszont az kicsit később lesz. Viszont nem is annyira később, hanem 6 perc múlva 6 óra lesz, de 6 órakor pedig akkor információkkal várjuk Önöket, addig meg jó reggelt!

0: időjárás.
1: Jó reggelt kívánunk még egyszer, 6 óra múlt, és hát akkor nézzük, hogy mit mondanak a meteorológusok, milyen lesz az időjárásunk. Egyébként azt elárulhatjuk már most így a kezdetben, hogy mára még egyébként vörös riasztás van érvényben Szlovénia nagy részére, ugye Muravidékre is. Na holnap viszont már idézőjelben, ugye, macska köröm, csak narancssárga. Holnap csak a tenger melléken lesz vörös riasztás. De miért is van ez így? Nézzük részletesebben. Ma ugye egy derült időjárásunk lesz. Délután elsősorban az Alpokban előfordulhatnak záporok, illetve zivatarok. A hőmérséklet egyébként ma 33 és 38 fok közt alakul majd. Na, az éjszaka folyamán viszont felhőzet érkezik majd észak irányából, és ez fokozatosan majd egyre növekedni fog, vastagodni fog. Északon pedig már előfordulhat valamilyen kis zápor, illetve zivatar is. No, helyenként észak-keleti irányú szélre is lehet majd számítani. Holnap viszont akkor ebből az következik, hogy változóan felhős időjárásunk lesz. Elsősorban az ország északi részén lesznek majd csapadékok, záporok, zivatarok várhatók, és több helyt ugye észak-keleti irányú szélre is készülni kell. A reggeli hőmérséklet 16 és 22 fok közt alakul a nap folyamán. Viszonylag mondhatjuk, hogy kellemes, 26-31 fok közt lesz majd a csúcsérték. Na, a szlovén tenger melléken ott azért 35 fokig melegszik majd a levegő hőmérséklete. Szombaton pedig majd fokozatosan felszakarodzik a felhőzet. Viszont a hegyekben még mindig előfordulhatnak majd záporok, illetve zivatarok. Vasárnap ismételten derült napos időjárásra kell majd készülni, és lassan majd ismételten elkezdenek emelkedni a hőmérsékletek. A Muravidékre egyébként arszra lehet számítani, mármint ma délután, hogy kisebb felhőség volt mellett 37-38 fokig melegszik majd föl a levegő hőmérséklete, tehát továbbra is marad a kánikula itt nálunk. Holnap hajnalban viszont kisebb felhőség volt mellett 20 fokra számíthatunk, aztán délutára megnövekszik majd a felhőzet, és 29 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete, tehát majdnem, hogy 10 fokkal lesz kevesebb, mint ma. És ugye, holnap akkor zápor, zivatar előfordulhat, tehát akár itt, Muravidéken is. Nézzük akkor azt is, hogy jelenleg milyen hőmérsékletek vannak országszerte, illetve hogy akkor, hogy is alakultak. Krány 20 fokos, Triglav-Kederécen 13 fok van, Ljubljanában 21 fokot mérnek, Maribor 22 fokos, Muraszombat 16, Ptuj, hogy szintén 16, Celjevül is 16 fokot jelentenek, Koper 25 fokos, Goricskon 26 fok van, Lendván 17 fokot mérünk, Portoros pedig 22 fokos. Na és akkor az előrejelzés Magyarországra, nézzük akkor azt is, és hát a következőt mondják ugye a meteorológusok. Ma többnyire napos idő várható, képződő gomoly felhőkkel, amelyekből legfeljebb kevésen alakulhat ki zápor, zivatar. Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, és késő délutántól egyre több helyen megélénkül. Zivatarokat azonban erős, viharos széllökések is kísérhetik. Legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 42 fok között várható. Késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. Novas megyére kisé felhőség volt várható 39 fokkal. Zala megyére pedig azt ígérik a meteorológusok, hogy kisé felhős lesz az égbolt, helyenként 40 fokot is lehet majd mérni. És itt ugye arról beszélünk, hogy árnyékban lehet majd mérni ezeket a hőmérsékleteket. Aztán jön majd a péntek. Pénteken pedig a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél több helyen megerősödik, zivatar a környezetében viharos lökések is kísérhetik. Délután többnyire 29-34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet. Na, holnap hajnalban Vas megye, közepesen felhős, 18 fok, Zala megye, kissé felhős, 20 fok várható. Aztán holnap délután Zala és Vasvár megye fölött is közepesen felhős lesz az égbolt, és 30 fokos csúcsértéke várható, tehát azért érezhetően kevesebb lesz, ugye. Szombaton a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, helyenként, de főként a nap első felében még előfordulhat zápor, zivatar, délután már nem valószínű csapadék. És akkor még egy-két mondat gyorsan vasárnapról. Többnyire derült napos, csapadékmentes időre lehet készülni, a változó irányú szél csak kevés helyen élénkülhet meg. Na de nézzük akkor a hőmérsékleteket. Ezek pedig így alakulnak. Végesabán 24 fok van, Budapest 23 fokos, Debrecen 20, Győr 19, Pécs 24, Sármellék 18, Siófok 23, Szeged 21, Szolnok 22, Szombathely 17, Lenti 15, Keszthely 17, Nagykarizsán pedig 20 fokot mutatnak a hőmérők. Mi pedig akkor menjünk az utakra.
0: Közlekedési hírek.
1: Moravidéken és országszerte is nagyjából most még azért folyamatos és zavartalan a forgalom, komolyabb, nagyobb fennakadások szerencsére nincsenek, és hát bízunk benne, hogy ezt minél tovább akkor így is lesz majd, de minden esetre azért óvatosan az utakon. Szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek.
0: Muravidéki Magyar Rádió.

6:14 perc a pontos idő, és van egy információnk most az autósok számára is, méghozzá a rendőrség bejelentette, hogy a mai nap folyamán akkor Jutomer körzetében mérik majd gyakrabban az autók sebességét. Úgyhogy ott óvatosan, meg másott is azért tartsák be a szabályokat. Most jön a Mindenhol című dal, utána pedig akkor megnézzük azt is, hogy mit olvashatunk a Zalai Hírlap mai lapszámában.

Egy három gyerekes sőtörő édesanya, 31 éves Balogni Dóra Alexandra nyerte meg a Miss királynő választást az elmúlt hétvégén Jászberényben. Az Alahír lap csütörtöki számának cikkéből megismerhetik a méhész szakma 2026-os legszebbjét, illetve megtudhatják azt is, hogy a megtisztelő cím milyen kötelezettségeket ró rá a következő egy évben. A lapban az Alahír gyökeréről Wallsteiner Kristóf, az ismert színész és televíziós műsorvezető, aki gyerekkorában több szállal kötődött Nagy Kapornakhoz. Megtudhatják a lapból, hogy az asszály tovább szedi az áldozatait Zalában is, kiszáradta a Csácsbozsoki arborétum egyik tava, valamint eltűnt a Vizakerka patak Csesztregi és az Alabaksai szakaszából. Ide kapcsolódik a téma, hogy a megyei napilap tolmácsolja az olvasóknak a Zalavíz ZRT vezérigazgatójának dicséretét. Ezekben a napokban a társaság illetékesei területén 6,25%-kal kevesebb ivóvíz fogy, mint a júniusi hőgúta idején, vagyis a fogyasztók takarékosan bánnak ezzel a létfontosságú természeti kincsel. Na ezek, és még sok minden más olvasható a Zalai lap mai lapszámában, úgyhogy jó olvasást kívánunk mindenkinek!

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazin.

0: 6 óra 30 perc, pontosan, vagyis fél hét van, jó reggelt kívánunk, ahogy elmentettük, jön a reggeli terepjár, és ugye ma két témával készültünk, úgyhogy nézzük ezeket először is, itt az első témánk. A Moravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség székházában tartották meg tegnap a jubileumi 10. Moravidéki Vágta sajtótájékoztatóját. A szervezők ismertették az augusztus 8-ai rendezvény programját, a versenyszámokat, valamint a kísérő programokat. A részletekről Ticseri lesz számol be.
1: Az idei vágtán közel 20 lovas áll rajthoz 5 versenykategóriában. A nemzetiségi futamban 9 település képviselői mérik össze tudásukat. A részleteket Bíró József, a Lóbarátok Egyesületének elnöke ismertette.
2: Lénvárt Máté Grébinyák képviseli, Hosszúfalut Jómagam Bíró József, Dobronakot Göntér Ferenc képviseli, Zsitkócot Szomi Erik, Pánotát Bíró Mihály, Domonkosvát Mellár Péter, Bendegúz, Pártosfalvát Békési Viktor, a Kótot Tünde Petkovics, míg Hodost, Sáfrányos Péter, lesz kis ponyverseny, az azt jelenti, hogy 120 cm alatti ponyfutam, az 3 fiatal lovas méri össze a tudását. Akkor ezen kívül lesznek nagyobb ponik, ami azt jelenti, hogy 120 cm felett ponik. A szlovén futamban 4 versenyző indul, a kis huszárfutamban pedig a következő lovasokat láthatjuk. A rajthoz áll a Larissa Kepe Hosszúfalu képviselve, Farkas Hédi Anna Lendvárt képviseli, valamint Sipos Léla, aki alsólakos fogja képviselni.
1: A lovasversenyek mellett egész nap színes, kulturális és családi programok várják az érdeklődőket. A program kínálatot Sós Mihály, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója mutatta be.
3: Különböző gyermekeknek való népi játékok fogják várni az odalátogatókat. Lesz újdonság is, szinte minden órában lesz egy külön kiemelt program. Ugye 13:30-kor kezdődik Pintér Tibor és a Nemzeti Lovas Színház produkciója. Tóth Lajos követi Hanza Viktória a Lovak nyelvén című produkciójával, a döntők után pedig egy nagyszabású nemzeti ébresztő gála koncert fog bemutatásra kerülni, ez egy lovas rock musical a Széchenyi produkció jóvoltából.
1: A jubileumi 10. Moravidéki Vágta augusztus 8-án szombaton várja az érdeklődőket a Lendvai Termál Resort szállodával szembeni rendezvény területen.
0: Készülnek az idei asszály okozta károkról szóló elsődleges felmérések. A legsúlyosabban érintett térségek a Muravidék, Dráva-menti területek, aztán Primorska és Dolenszka, valamint Szponyepa-Szavja térsége, ahol is az egyes növényekben okozott kár mértéke eléri a 90%-ot. A helyzetet tovább súlyosbítja a magas hőmérséklet és több helyütt a közelmúltbeli jégesők. Részleteket Jobágy Klárától hallanak.
4: A legnagyobb kárt a gyep- és takarvány növényekben, a kukoricában, burgonyában, a zöldségekben és más növényekben okoz a rendkívüli időjárás. A mezőgazdasági szaktanácsadó szolgálat értékelését a szlovén környezetvédelmi ügynökség az ARSZÓ adatai is alátámasztják, amely hosszú távú csapadék hiányra, a talajnedvesség jelentős hiányára, valamint a kedvezőtlen vízháztartási viszonyokra figyelmeztet már jó ideje. A legutóbbi nagy jégeső következményeinek a felmérése jelenleg folyamatban van. Gyűjtik a kérelmeket azoktól a gazdálkodóktól, akiknek a mezőgazdasági terményei 2026. május 12-e és június 22-e közötti jégesők miatt károsultak. A kérelmek benyújtási határideje 2026. augusztus 3-a hétfő volt. Az idejévi jégeső következményeinek felszámolásához a mezőgazdasági minisztérium már megkérte az EB segítségét az EU szolidaritási mechanizmusából. Az aszálykárok hivatalos felmérésének eljárását pedig majd a Szlovén Köztársaság Védelmi és Mentési Igazgatóságának határozata alapján indítják el. A végleges kárfelmérés elkészítéseért és megerősítéseért különféle támogatási formákat aktiválnak. Az utóbbi évek aszályos időjárása miatt a minisztérium is több olyan pályázatot jelentetett meg, amelyek segíthetik az adott térségek öntöző rendszerei beruházásainak hosszú távú fejlesztését. A közös agrárpolitika stratégiai terve keretében öntöző rendszerek kiépítésére és korszerűsítésére jelenleg két nyilvános pályázat van nyitva, 1 millió euró értékben. A támogatást természetes és jogi személyek egyaránt kihasználhatják.
0: Ez volt tehát akkor a reggeli terepjáró, és ugye teljes terjedelemben is meg lehet hallgatni az imént hallott témákat a honlapunkon mmr.si, és persze más témákat is, más műsorokat is, úgyhogy azt is ajánljuk a figyelmükbe. Most meg azért induljon jól a reggel, úgyhogy jön is két zene, itt lesz velünk Denis, meg aztán jön a balatoni nyár a KFT-től.

Hivatalosan is bejelentette Mohamed Salah leigazolását a török Trabzonspor csapata a szerdán, vagyis ugye tegnap. A Liverpooltól az előző szezon végén 9 év után távozó szélsőt új csapata szurkolói hősként fogadták Törökországban. Az isztambuli Atatürk reptéren több ezres tömeg gyűlt össze, akik görög tüzeket is bevetve fergeteges hangulattal üdvözölték a játékost. Nyilvános társaságként működő Trabzonspor már hétfőn jelentette, hogy tárgyalásokat folytat a BL és PL győztes futballista leigazolására. Salah végül szerdán landolt Törökországban, hivatalosan pedig csütörtökön, vagyis ugye ma a klub stadionjában mutatják be őt a szurkolóknak. A Trabzonspor a legsikeresebb Isztambulon kívüli csapat a török foci történelmében, a bajnokságot 7-szer nyerték meg, tavaly pedig a harmadik helyen végeztek a Galatasaray és a Fenerbahce mögött. Mohamed Salahnak Törökországban olyan csapattársai lesznek, mint a Manchester United számkivetett kapusa André Onana, vagy az Atletico Madrid legendája Stefan Savic. Na nem kizárt, hogy az egyik első meccsét Budapesten vívhatja majd Mohamed Salah a Trabzonspor színeiben, hiszen ha a Fradi tovább jut az EL-ben a Górnik Zabrze ellen, a főtábláért épp a török csapattal meccselhet. Egyébként ő tegnap játszott a Fradi, ahogy már említettük, hajnalban 1-0-ra győztek, és akkor majd jövő hét csütörtökön lesz a visszavágó. Akkor majd eldől, hogyha esetleg a Fradi Mohamed Salah ellen is játszik majd. Most viszont jön a Guns N' Roses, itt a Sweet Child of Mine.

Ez a Telekron Switch Channel és a Guns N' Roses szólt a Muravidéki Magyar Rádióban. Csütörtök van ugye augusztus 6-a, és hát 8 perc múlva 7 óra lesz, amikor majd jön Faris Doris, és jönnek ugye a friss hírek. Na, a következő órában lesznek majd információk, gyerekgondolatok, de mindezek előtt majd még belelapozunk az évforduló naptárba, és megnézzük, milyen események történtek ezen a dátumon. Egyet már említettünk, hát illetve kettőt, ugye ami ugyanaz az eseményhez fűződik, az egyik, ugye a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnak, illetve hogy ezen a napon, illetve dátumon dobták le, hogy az első világnapja, illetve hogy ezen a napon, illetve dátumon dobták le, hogy az első atombombát Hiroshimára.

0: A legváltozatosabb zenék a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A kormány tegnap levelező ülésen alacsonyabb kockázati szintet hirdetett az energiaellátásban, és elrendelte a körskói atomerőmű számára, hogy legalább minimális mértékben működjön, miközben betartja az üzemeltetésre vonatkozó összes biztonsági előírást. Erről az elektromos rendszer zökkenőmentes működésének és a zavartalan villamos energia ellátásnak a biztosítása érdekében döntött. Az ELESZ rendszer üzemeltető elemzései azt mutatják, hogy elegendő energia áll rendelkezésre a hálózatban, még a NEC leállítása esetén is, jelentette be az UKOM. A NEC szerint a Száva folyó alacsony vízhozama és magas hőmérséklete miatt éjszaka fokozatosan csökkenteni kezdték a reaktor teljesítményét. Mint írták, ez egy tervezett és ellenőrzött átmeneti intézkedés, amely a környezetvédelmi engedély rendelkezéseinek betartásához szükséges. A TV Szlovénia nem hivatalos információi szerint Peter Jambrek volt alkotmánybíró, alkotmányjogi vádat készít elő Natasa Pirc-Muszár államfő ellen. Egy orosz állampolgár is ugyanis érintett volt az elnök autóbalesetében a tenger melléki pályán a Kastelec alagútban múlt pénteken utasként, amely állítólag veszélyezteti Szlovénia nemzetbiztonságát. Az elnöki hivatal nem tud az esetleges alkotmányjogi vádról, de nem lepi meg őket. Szerintük a vádak alaptalanok, mivel az érintett személy kettős állampolgárságú 2016 óta az orosz útlevél mellett szlovén útlevéllel is rendelkezik, jelentette a TV Szlovénia. Alkotmányjogi vádat legalább 30 parlamenti képviselő nyújthat be, és az összes képviselő többségének szavazata szükséges a javaslat jóváhagyásához. Eddig az alkotmányjogi vádat csak Danilon Türk volt köztársasági elnök ellen nyújtottak be, amit a parlament elutasított. A paksi atomerőmű kiesése miatt Magyarország napi importszámlája a korábbi 0,6 milliárd forintról közel 4 milliárd forintra ugrott. Az önkéntes fogyasztás csökkentés ugyan hozott némi megtakarítást, ám ez a teljes importszámlához képest szerény összeg. Az energiakrízis ára az egyes napok költségének akár felét is kitette, mivel az ország pont a legdrágább órákban szorult a legtöbb behozatalra. Normális működés mellett Magyarország akkor importál, ha a külföldi áram olcsóbb, mint a legdrágább éppen termelő magyarországi egység, jellemzően egy gázerőmű. Behozatal tehát nem csak akkor van, ha elfogy a belső tartalék, hanem akkor is, ha van olcsóbb import. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy rendszer üzemeltetési szempontok miatt még az is előfordulhat, hogy nem használják ki a teljes rendelkezésre álló importkapacitást, még akkor sem, ha az gazdaságilag kedvezőbb lenne. Sport. A Bajnokok Ligája kvalifikációs torna második fordulójában játszott tegnap a Mura Nona és a Román Farul Konstanti. Ivan Dizdar védencei 1-3-ra veszítették el a mérkőzést. A muraszombati csapat szombaton a harmadik helyért száll harcba, az ellenfél a horvát Hajduk lesz, amely az elődöntőben a bécsi Ausztria ellen szenvedett vereséget.
0: Időjárás.
2: Ma is jobbára derült időre kell számítani, délután a hegyvidéken zivatarok várhatók. A hőmérséklet csúcsértéke 33 és 38 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Meghibásodott jármű miatt akadozik a Steyr pálya forgalma Zadobrova és Domžale között Maribor irányában, a Dolenyszkói autópályán pedig Máli Vörh és Debeli Hrib között a főváros felé.
0: De Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

Augusztus 6-a van, ez pedig az év 218. napja, úgyhogy 147 nap maradt még 2026-ból. Na, lapozzunk bele az évforduló naptárba, és nézzük akkor az eseményeket, amelyek ugye a mai dátumhoz fűzhetők. Egyébként egy első világháborús esemény 1916-ban, ezen a napon kezdődött a 6. isonzói offenzíva, egészen augusztus 17-ig tartott. Hát ugye tudjuk, az egyik legvéresebb volt az, hogy az Isonzónál volt, vagyis a Szocsa folyónál. Na de, ezen a napon történt az is, amikor megszületett a szlovén író és költő, Gustav Sternisa, 1887-ben született ő. És ezen a napon született Katja Koren és szlovén alpesi síelőhölgy. 1975-ben látta meg a napvilágot. Ugyanazon a napon és ugyanabban az évben, mint a szlovén jogász és egyetemi tanár, valamint ugye politikusként is ismeretjük, Klemen Jaklicsról van szó. 1975-ben születtek ugye mind a ketten. És már ugye említettük, hogy ledobták az első atombombát Hiroshimára, ez 81 évvel ezelőtt volt, 1945-ben. Na, ebből ugye az következik, hogy a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja is ezen a dátumon van. A Béke Világtanács elnökség 1978. július 13-ai moszkvai ülésszakán javaslatára augusztus 6-át ugye Hiroshima atombombázásának évfordulóját a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapjává nyilvánították, úgyis 48 évvel ezelőtt. Megszületett Sir Alexander Fleming, Nobel-díjas angol orvos, a penicillin felfedezője. Sir Alexander Fleming 145 éve született. 35 éve pedig, tehát 1991-ben elérhetővé vált az első ismert World Wide Web oldal, vagyis ugye WWW, ezeket most már így el sem tudjuk képzelni, hogy ne lennének. A Száva Szent Demeteri nagy olaszi győzelem, a magyarok utoljára győzték le a törököket Mohács előtt, 503 éve volt, 1523-ban. Marsalkó János szobrász is ezen a napon született, aki ugye a Lánchíd kőoroszlányait készítette, 208 éve született, 1818-ban. Paul Claudel, francia drámaíró, költő, eszélő és diplomata, a Francia Akadémia tagja, 158 éve született. 133 éve pedig első György görög király és Olga királyné felavatta a korintoszi földszoros átmetsző Geszter Béla által tervezett csatornát, vagyis a korintoszi csatornát 1893-ban. Augusztus 6-án történt az is, amikor az osztrák-magyar monarchia hadat üzent Oroszországnak, valamint Szerbia-Németországnak 112 évvel ezelőtt, tehát 1914-ben ugye. És ezen a napon megszületett Rózsás János író, történész, a magyar gulág foglyok krónikása, a magyar Szolzsenicinnek is szokták nevezni, 100 évvel ezelőtt született. Andy Warhol, amerikai művész, a pop art képviselője, 98 éve született 1928-ban. És lakóházra zuhant a malév utasszállító gépe Budapesten, 30-an haltak meg. Ez 65 évvel ezelőtt volt 1961-ben. 45 éve pedig bemutatták a Sztárcsinálok című magyar rockoperát. Kis Sándor, kétszeres munkács díjas szobrászművész, 27 évvel ezelőtt hunyt el 1999-ben. És 33 éves korában elhunyt 5. István magyar király 1272-ben. No, 54 éve pedig, tehát 1972. augusztus 6-án megszületett Geri Halliwell, angol énekesnő, a Spice Girls volt tagja, ebben írónőként is működik, ugye volt szóló karrierje is, de előtte a Spice Girls-szel indult minden, sőt, pontosabban minden a következő dallal, vagyis a Wannabe-vel, úgyhogy akkor ezt fogjuk most hallani, utána pedig jövünk vissza, és még lapozgatunk a mai évforduló naptárban.

Na, az volt a Cross Spice Girls, hiszen ugye elével az egyik tagjuk ezen a napon született. És ezen a dátumon, vagyis augusztus 6-án történt 460 évvel ezelőtt, amikor elkezdődött Szigetvár ostroma. A várat ugye Zrínyi Miklós védte első Szulajmán hadai ellen. 366 éve Eloy Vázquez festőművész, aki a spanyol udvar arckép festője volt. 1660-ban hunyt el. És a mai dátumhoz fűzhet az is, hogy Bolívia kinyilvánította függetlenségét Perútól. 201 évvel ezelőtt, vagyis 1825-ben. Robert Mitchum, amerikai színész, zeneszerző, énekes, író, 109 éve született. És először úszta át nő az angol csatornát. Az amerikai 19 éves Gertrude Ederle gyorsabb volt, mint az előző férfi rekorder egyébként. 100 évvel ezelőtt tette ezt meg, 1926-ban. No, augusztus 6-án történt, amikor háború ellenes rockfesztivált tartottak, ahol fellépett Janis Joplin, Paul Simon, a Steppenwolf és Johnny Winters is. 56 évvel ezelőtt, 1970-ben egyébként New Yorkban tartották ezt a koncertet. Autóbalesetet szenvedett Stevie Wonder, ahol elvesztette a szaglását, 4 napig egyébként kómában feküdt. 53 éve szenvedte el ezt a balesetet. És szintén ezen a dátumon, tehát augusztus 6-án történt, amikor elhagyt Tabodi Klára színésznő, énekesnő, festőművész, aki Tura Ida színésznő húga volt egyébként. 40 évvel ezelőtt hunyt el. Káldi Nóra, Jászé Mari és Erzsébet Díjas színművésznő 33 évvel ezelőtt hunyt el. Ruggero Ricci, amerikai hegedűművész, akit a 20. század Paganinieként is tartottak nyilván, 14 évvel ezelőtt hunyt el. 57 éves korában pedig ezen a napon elhunyt Bajor Imre, színész, komikus, ugye a Kicsi Huszár, 12 évvel ezelőtt, 2014-ben. Laux József, rock és jazz dobos, könyvkiadó, az Omega és az AGT együttesek alapító tagja, 10 évvel ezelőtt hunyt el, 2016-ban. 136 éve pedig először használtak villamosszéket Amerikában. Jason Button, világbajnok angol autóversenyző, a Hungaroringen megszerezte élete első futamgyőzelmét, ez pedig 20 évvel ezelőtt volt, 2006-ban. És van még egy eseményünk, megszületett Balázs Klári énekesnő, Korda György énekes felesége, 74 évvel ezelőtt, tehát ugye Klárikám. 1952-ben született, úgyhogy Jöri és Korda György és Balázs Klári, mi pedig akkor 7:30 perckor várjuk majd önöket információkkal.

0: A legváltozatosabb zenék a Muravidéki Magyar Rádióban. Időjárás.
1: 7 óra 30 perc a pontos idő, és hát akkor jöjjenek az információk itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Említettük már ugye a hajnalban is, hogy már még azért Szlovénia nagy részére, kivéve a hegyvidéket, vörös riasztás van érvényben, ugye a magas hőmérsékletek miatt. Holnap már csak a tengerparton lesz vörös riasztás, másod pedig, hát ugye idézőjelben csak narancssárga, tehát egy fokkal alacsonyan, mert egy kicsit majd mérséklődik a hőmérséklet. Na de, mit mondok akkor részletesen az előrejelzés? Hát a következő. Szlovéniában ma derült időjárásunk lesz. Délután elsősorban az Alpokban lehetnek csapadékok, elsősorban ugye zápor, illetve zivatar formájában. A hőmérséklet országszerte pedig 33 és 38 fok közt alakul majd. Muravidéken, Lendva környékén is ugye 37-38 fokra számíthatunk, vagyis van meleg lesz, olyan hőség lesz, mint tegnap volt. Az éjszaka folyamán viszont észak irányából majd érkeznek a felhők, és egyre több lesz felhők, egyre vastagabbak lesznek. És északon már az éjszaka folyamán is jelentkezhetnek csapadékok. Helyenként megerősödik majd az észak-keleti irányú szél is. Holnap pedig akkor ugye ebből az következik, hogy változóan felhős időjárásunk lesz, és elsősorban a Szlovénia északi részén csapadékok is előfordulhatnak, hát ugye zápor, zivatar formájában, hát reméljük, hogy nem lesz belőle nagyobb gond. És helyenként pedig észak-keleti irányú szélre is készülni kell. Holnap reggel a hőmérsékletek országszerte 16 és 22 fok közt alakulnak, a nap folyamán viszont pedig szinte már kellemesnek mondhatjuk, 26 és 31 fok közt alakul majd a hőmérséklet, miközben a tenger melléken 35 fok várható. Szombaton viszont majd újból elkezdődik akkor a felhőzet felszakadozása. A hegyvidékeken még előfordulhatnak kisebb csapadékok, és egyre több lesz ugye a napsütés. Vasárnap pedig már derült napsütésre lehet számítani, és ismét elindulnak a hőmérsékletek felfelé. Na, holnap hajnalban Muravidéken kissé felhős lesz az égbolt, 20 fokra számíthatunk, majd pedig délután már erősen felhős lesz az égbolt, 29 fokra kell készülni, némi kis szélmozgás is lesz, és hát ugye helyenként csapadékok is előfordulhatnak majd zápor, zivatar formájában. Mi pedig nézzük a hőmérsékleteket. Országszerte most jelenleg így alakulnak. Krány 21 fokos, Triglav-Gredelicán 13 fok, valott egyébként most enyhén esik az eső. Ljubljanában 22 fokot mérnek, Maribor 21 fokos, Muraszombat 20. Celjében jelenleg 18 fokot mérnek. Valamint van még adatunk ugye Kopperből is, ott most 24 fokot mutatnak a hőmérők, Gulicskon 26 fok van, Pordoros 22 fokos, Lendván pedig 18 fokot mérünk. Hát, hogy ez gyorsan változni fog majd. Nézzük az előrejelzést, akkor most Magyarországra is. Az pedig így hangzik. Többnyire napos idő várható ma, képződő gomoly felhőkkel, amelyekből pedig legfeljebb kevéssel alakulhat ki zápor, zivatar. Dunántól a északnyugatira fordul a szél, és késő délutántól egyre több helyen megélénkül. A zivatarokat azonban erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 42 fok között várható, késő estére 25-32 fok közé hűl le a levegő. Vas megyére késő felhőség volt, 39 fok várható délután. Zala megye, késő felhős úgy szintén, akár 40 fok is lehetséges az előrejelzés szerint. Viszont sok helyütt akár ugye 41 fokra is lehet készülni az előrejelzés szerint. Ezek például Székesfehérvár, Tatabánya, Budapest, Kecskemét, Szentes, vagy például Turkele. Ezek mind készülhetnek 41 fokra, legalábbis az előrejelzés szerint. Aztán holnap majd kicsit változik, ugyanis holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi a szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Délután többnyire 29-34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet. Na, holnap hajnalban Vas megye, közepesen felhős, 18 fok, Zala megye, kissé felhős, 20 fok várható. Majd a délután Zala és a Vas megyére is közepesen felhőségboltot jósolnak, és ugye macskakaparással mindössze csak 30 fokos hőmérsékletet. Szombaton a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható Magyarországon. Helyenként, de főként a nap első felében még előfordulhat a zápor, zivatar, délután már nem valószínű csapadék. Vasárnap többnyire derült napos, csapadékmentes időre lehet készülni. Mi pedig megnézzük a hőmérsékleteket. Békés Csabán 24 fok van, Budapest már most 26 fokos, Debrecen 24, Győr 22, Pécs 25, Sármellék 19, Siófok 24, Szeged 25, Szolnok 26, Szombathely 20, Lenti 17, Keszthely 21, Nagykanizsa pedig 24. No, mi pedig akkor tegyük még azt, hogy pillantunk az utakra is, hogy ott mi történik.
2: Közlekedési hírek.
1: Azért az utakon is látszik, hogy elkezdődött a nyári pihenési időszak, illetve a szabadságok időszaka, nincsenek azok a nagy torlódások, de ugye a nagyobb városok környékén azért reggeli munkakezdés környékén, tehát most nagyjából azért sűrűbb forgalomra kell számítani, de egyelőre országszerte nagyobb fennakadások nélkül zajlik a forgalom egy kivétellel, méghozzá a Drágó mellé, tehát ugye Ljubljana mellett ott torlódik egy kicsit a forgalom, de ott is munkálatok miatt, és nagy fennakadás azért nincs, 3-4 perces késéssel kell számítani azon a szakaszon. Muravidékkel kapcsolatban pedig elmondhatjuk még azt, hogy a rendőrség ma előre bejelentett sebességellenőrzést Jutomer körzetében végez. Mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!

Na, a K2 zenekar szólt, és a Dugjál engem el című dal. Mindjárt 7 óra 41 perc, a pontos idő csütörtök van, augusztus 6-a, és érkezik a Plis, tőlük pedig az Éder, vagyis ugye a Ráj című dal, utána pedig jönnek a gyerek gondolatok.

0: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: Miért jó kint lenni a természetben?
2: Azért, hogy kicsit futkozó, és hogy kicsit játszasz.
1: Most, hogy a napokban ilyen szép, meleg idő volt, ki az, aki kihasználta ezt a lehetőséget, hogy kint lehetett?
3: Én.
1: Dóra, te kint voltál?
3: Igen.
1: Merre jártál?
3: Elmentem az őzokat megetetni, meg ottan elmentem egy picit a természetet megnézni.
1: Hol volt ez?
3: Ottan mi nálunk csak úgy elmegyek a részre, aztán már ott vagyok.
1: Tényleg? Ottan ott közel, otthon a faluban?
3: Igen.
1: És hogy lehet megetetni az őzeket? Mivel?
3: Adok száraz kenyeret, meg párszor, mikor elfogy fülyet.
1: Tenyeredből esznek, vagy hogy?
3: Nem, oda kell dobálni.
1: Jure, te is szereted a természetet?
4: Igen.
1: Merre mennél?
4: Ki ável csak ável futballozni.
1: Meg focizni mennél?
4: Focista vagyok.
1: Focista vagy, akkor te egy futballpályára mennél. Dóra az erdőt mondta, te meg a focipályára mennél. Kapus vagy, vagy játékos?
4: Játékos.
1: Játékos. Rúgod akkor a labdát, jó nagyokat? Mióta csinálod ezt?
4: Mikor voltam a vallában, mikor 4 éves voltam.
1: És mi a jó ebben?
4: Hogy kicsit rúgod a labdát nekem, és hogy kicsit futsz.
1: Aztán jön valaki, és elrúgja előled. Ez milyen érzés?
4: Jó, már akkor mindjárt elfordulok, és akkor mindjárt nekem megyek a labdáért, és mindjárt megyek gorra.
1: És berúgod a labdát?
4: Igen.
1: A játékos vagy?
4: Igen.
1: Akkor ez nagyon jó érzés, ugye? Sikeres vagy valamiben?

7:52 perc, pontosan a Queen szólt, és ugye a Radio Gaga című dalokat hallhattuk, előtte pedig ugye a gyerek gondolatokat. Na, még egy kis zene azért érkezik ebben az órában, aztán érkezik majd 8 órakor Faris Doris friss hírekkel, mi pedig várjuk majd önöket vissza a következő órában. Amikor többek között Doris friss hírekkel, mi pedig várjuk majd önöket vissza a következő órában. Amikor többek között meghallgatjuk a 7 zeneszámát,

Esik a hó, az is lehet, hogy az eső. Nevetek, de bennem sokat szar az idő. Előfordul, hogyha nincs bajom és valami fáj. Esik a hó, az is lehet, hogy az eső.

0: MMR. A zene összeköt.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 8 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Augusztus 16-án vasárnap este 8 órakor Apoljána rendezvényközpontban kerül megrendezésre a Muravidék visszacsatolása az anyaországhoz megemlékezés központi állami ünnepsége. A főszervező Velika Polana község. Különös hangsúlyt kap a muravidéki szlovén nyelvjárás, mivel számos beszéd ezen a nyelven hangzik majd el. Damian Jaklin polgármester szerint a Prekmurscsina nem csupán egy nyelvjárás, hanem egy saját szerkezettel és történelemmel rendelkező nyelv, amelyet meg kell őrizni és tovább kell adni a fiatalabb generációknak, mint a Mura folyó mentén élő népek identitásának fontos részét. Az ünnepségen az állam legmagasabb képviselőit várják. Ünnepi szónok Jernejvör Tovec miniszterelnök helyettes, infrastrukturális és energiaügyi miniszter lesz. Zorán Stevanović a parlament elnöke, Marko Lotrics az államtanács elnöke, valamint több miniszter és államtitkár is bejelentette részvételét. A PopTV szerint várhatóan szeptemberben nyílik meg Izrael első szlovéniai nagykövetsége Ljubljanában. Ez lesz az első izraeli nagykövetség Szlovéniában, megnyitását Gideon Szár izraeli külügyminiszter jelentette be, röviddel az új szlovén kormány kinevezése után június elején. A PopTV szerint Ruth Cohen Dar izraeli nagykövet még nem tartózkodik Szlovéniában, egy ideig Jeruzsálemből intézi ügyeit. Eddig Szlovéniáért és Máltáért is felelős volt, de Bécsben székelő nem rezidens nagykövetként. Az izraeli hatóságok júliusban nevezték ki az első rezidens szlovéniai nagykövetnek. A szlovén kormány a nagykövetség megnyitását a két ország közötti kapcsolatok megerősítése felé tett lépésnek tekinti, amelyek az előző kormány idején megromlottak, amely számos szankciót vezetett be Izrael ellen a palesztinok általi nemzetközi és humanitárius jogsértések vádjai miatt. Janez Jánosa kormánya ezt röviden visszavonta a szankciókat. Új korszak kezdődhet Európa energiaellátásában. Megkezdődött a Spanyolországot és Franciaországot összekötő tenger alatti elektromos vezeték telepítése. A csaknem 400 kilométeres rendszer 2028-tól közel kétszeresére növelheti a két ország közötti áramátviteli kapacitást. A beruházás egyszerre erősítheti az ellátásbiztonságot, segítheti a megújuló energia terjedését és csökkentheti az ibériai félsziget energetikai elszigeteltségét. Óriási elektromos beruházásba kezdett a mediterrán térség, a vezeték Franciaországban egy 27 kilométeres szárazföldi szakaszon kerül meg a geológiailag kockázatos Cap Breton kanyont, majd ismét visszatér a tengerbe. A két végponton átalakító állomások kapcsolják a nagy feszültségű egyenáramú vezetéket a spanyol és a francia váltakozó áramú hálózathoz. Sport. Lara Gutbehrami, a svájci alpesi síelő, befejezte versenyzői pályafutását. A 35 éves svájci síelő először a tavaly novemberi edzésen elszenvedett komoly esés után fontolgatta a visszatérést a lejtőkre, de végül úgy döntött, hogy véget vet gazdag sportpályafutásának.
0: Időjárás.
2: Ma is jobbára derült időre kell számítani, délután a hegyvidéken zivatarok is várhatók. A hőmérséklet csúcsértéke 33 és 38 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Meghibásodott jármű miatt akadozik a tenger melléki pálya forgalma Razdörtő és Senozsecse között Koper irányában.
0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

Az a tanáltam is, ugye a 7 zeneszáma a Moravéki Magyar Rádióban. Még egy kis ideig így lesz, aztán holnap után, vagyis ugye szombaton délelőtt majd újat lehet választani. De addig még ez a dal tartja ezt a címet, hogy a 7 zeneszáma. 8:19 perc a pontos idő, és Zoltán Erika is mindjárt itt lesz velünk, meg Konz Zsuzsa is jön majd, utána pedig jövünk mi vissza. Még hozzá egy érdekes bejelentés érkezett Tadej Pogácsártól, hogy miről is van szó. Mindjárt megtudjuk, de előtte akkor Zoltán Erika és Konz Zsuzsa.

Tadej Pogacar idén visszatér a Vueltára, vagyis a spanyol körversenyre, amely eddig mindössze egyszer 2019-ben szerepelt. Akkor még szinte újoncként rögtön ugye a harmadik helyen végzett. Azóta megnyerte a Tour de France-t többször is, Giro d'Italia-t is megnyerte, így a három nagy 3 hetes közül már csak ugye a Vuelta hiányzik a gyűjteményéből. Ha a Spanyolországban is győzni tud, ő lenne a kerékpársport történetének mindössze 9. versenyzője, aki mindhárom Grand Tourt megnyerte. A sportklub elemzése szerint Pogacar alig ha választhatott volna jobb évet a próbálkozásra. Az idei túr kevésbé vette ki az erejét, mint a tavalyi, ráadásul a Vueltán több nagy riválisa sem lesz ott, jelzik többek között Jonas Vingegaard, aki ugye már a Tour de France-on is kiesett sérülés miatt, nem lesz Remco Evenepoel, Juan Ayuso és Ricard Carapaz sem. Komolyabb ellenfelek között Matthias Kielmose, Felix Gall, Enric Mas, Mikel Landa mellett még ugye Primož Roglič lehet a legveszélyesebb, amennyiben teljesen felépül az autóval történt ütközése után, már ugye neki is volt egy balesete. Roglič célja, hogy pályafutása során 5-5-ször is megnyerje a Vueltát. Pogacar ugyanakkor komoly kockázatot is vállal. A Vuelta szeptember 13-án ér véget, mindössze 2 héttel a montreali világbajnokság országúti versenye előtt alatt címvédőként indulna. A 3 hetes spanyol kör további mintegy 3275 versenykilométert és 58000 méter szintemelkedést jelent. Így kérdéses, mennyi energia marad ugye az őszi célokra. Október 5-én ráadásul Szlovéniában rendezett Európa-bajnokság, majd Lombardia is vár rá. Pogacar így várhatóan 60 fölé kerül az idei versenynapok számában, amire 2021 óta nem volt példa nála. A tét azonban óriási. Legnagyobb kerékpárversenyek közül már csak a Vuelta, a Paris-Roubaix és a Basque körverseny hiányzik a gyűjteményéből. Az idei mezőnyt és a túron megspórolt energiát nézve pedig úgy tűnik, ha valamikor, akkor 2026-ban jött el a tökéletes pillanat a Vuelta meghódítására. Úgyhogy lehet, hogy egy nagy összecsapást láthatunk majd Pogacar és Roglič között a Vuelta címéért, és hát reméljük, hogy akkor Roglič is addigra majd teljesen felépül. 8:30 perc lesz hamarosan a pontos időt, nálunk pedig jön Galambos Péter, meg aztán itt lesz a Pointer Sisters is.

Augusztus 6-a ugye a világtörténelem egyik legsötétebb napjára emlékeztet bennünket. 1945-ben ezen a napon vetettek be először háborúban atombombát. A második világháború Európában ekkor már véget ért, csendes óceán térségében azonban Japán és az Egyesült Államok között ugye tovább folytak a harcok. Augusztus 6-án reggel az amerikai Enola Gay nevű B-29-es bombázó Hiroshima fölé érkezett. Egy idő szerint 8:15 ledobta a Little Boy, vagyis kisfiú fedő nevű uránbombát. A bomba nagyjából 600 méterrel a város felett robbant fel. A detonáció pillanatában kialakuló tűzgömb középpontjában a hőmérséklet meghaladta az 1 millió Celsius fokot, a robbanás középpontjának közelében pedig a felszíni hőmérséklet elérhette a 3-4 ezer fokot. A hőhullám, a lökéshullám és a sugárzás néhány másodperc alatt szinte felfoghatatlan pusztítást végzett. Hiroshimában akkor körülbelül 350 ezer ember tartózkodott. Halálos áldozatok pontos számát ma sem lehet meghatározni. Hiroshima városának becslése szerint 1945 végig mintegy 140 ezer ember halt meg a robbanás, az égési sérülések, a sebesülések és a sugárzás következtében. S a tragédia nem ért véget ugye azon a reggelen. Túlélő közösök a éveken, évtizedeken keresztül szenvedtek a sugárzás következményeitől. Őket Japánban Hibakusának nevezik. Ez a kifejezés az atombombázást átélt emberekre utal. Sok túlélőnek nem csak betegségekkel, hanem később társadalmi előítéletekkel és diszkriminációval is szembe kellett néznie. Mindössze 3 nappal később, ugye augusztus 9-én Nagasakira is atombombát dobtak. Augusztus 15-én Japán bejelentette megadását, szeptember 2-án pedig akkor hivatalosan is aláírta a kapitulációt, amivel véget ért a második világháború. Hiroshima neve azóta nem csak a pusztítás, hanem a béke és a nukleáris fegyverek elleni fellépés egyik jelképévé is vált. Minden év augusztus 6-án reggel 8:15 megemlékeznek az áldozatokról. A túlélők üzenete pedig generációkon át ugyanaz maradt. Ilyen tragédiának soha többé nem szabad megtörténnie. Ma, tehát 2026. augusztus 6-án 81 éve annak, hogy Hiroshima felett felrobbant az első háborúban bevetett atombomba. Mi pedig kis zenével folytatjuk ismételten. Blaha Louisiana jön, meg itt lesz Harry Styles is.

Egy friss magyar kutatás szerint az elmúlt évtizedekben nagyjából háromszorosára nőtt a trópusi éjszakák száma Magyarországon. Trópusi éjszakára pedig ugye akkor beszélünk, amikor a hőmérséklet éjszaka sem csökken 20 Celsius fok alá. Kis Anna és Pongrácz Rita az ELTE meteorológiai tanszékének kutatója az elmúlt 55 év adatait vizsgálták. Az 1971 és 1990 közötti időszakot összehasonlítva az elmúlt 20 évben azt találták, hogy az országos átlagban körülbelül háromszorosára emelkedett az ilyen éjszakák gyakorisága. Különösen kiugró volt 2024, amikor országos átlagban 16 trópusi éjszakát regisztráltak, írja az Index. Budapesten még látványosabb a változás, amiben a városi hősziget hatásnak is szerepe van. Míg 1971 és 1990 között évente átlagosan 6 trópusi éjszaka fordult elő, az elmúlt 20 évben ez a szám már 17-re emelkedett. Nyári éjszakák általában is melegebbé váltak. Korábban a 11-16 fok közötti minimumok voltak a leggyakoribbak, 2006 és 2025 között már inkább 13-17 fok között alakultak. A probléma pedig nem egyszerűen az, hogy nehezebb aludni a melegben. Ha éjszaka sem hűl le megfelelően a levegő, szervezetünk nehezebben regenerálódik. A tartós hőstressz fokozat terhelést jelenthet a szívre és az érrendszerre is. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek és a krónikus betegséggel élők, de egy hosszabb hőhullám az egészséges szervezetet is megviselheti. A szakemberek ezért a hőhullámok idején azt tanácsolják, hogy kerüljük a közvetlen napsütést, fogyasszunk elegendő folyadékot, hűtsük a testünket és napközben árnyékoljuk a lakást, hogy estére minél kevésbé melegedjen át. A kutatás egyik legfontosabb üzenete tehát az, hogy amikor a hőhullámokról beszélünk, nem csak az számít, milyen magas csak úszik délután a hőmérő igazszála, hanem az is, hogy éjszaka mennyire tud lehűlni. A levegőt, tehát erről akkor lehet bővebben olvasni az Index oldalán. Egyébként pedig ma még úgy elmétettük, hogy hőség lesz, és nem is akármilyen. Magyarországon egyenként 41-42 fok is lehetséges. Szlovéniában is soket, ugye 38-39 fokra is lehet készülni. Úgyhogy hőség lesz, aztán egy-két nap egy kicsit kellemesebb lesz, akkor ilyen 30 fok körül értékekre lehet majd számítani. De aztán úgy tűnik, hogy jövő héttől ismételten jönnek vissza a magasabb hőmérsékletek. Nálunk viszont most biztos, hogy jön Gáspár Laci.

Mondd, miért szeretsz te más, tehát Gáspár Laci énekelt a Muravidéki Magyar Rádióban. 8:51 perc a pontos idő, és már közelek 9 óra. És ugye minden egész órában természetesen hírekkel indítunk, úgyhogy érkezik majd Farage Turis. Na aztán akkor a következő órában várja majd önöket a Friss című műsor, hogy azt is mindenképp hallgassák meg, sőt, következő órában ugye apró hirdetések is lesznek. Tehát, ha tehetik, akkor mindenképp maradjanak továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió társaságában. Egyébként pedig ugye a mai délelőtt folyamán majd még tech műsort is hallhatnak, úgyhogy arról sem maradjanak le, ha tehetik, legyenek a társaságunkban. Egyébként pedig ugye a szlovén nézetet a Népegészségügyi Intézet is azt mondja, hogy 10 és 17 óra közt, ha nem muszáj, akkor ne menjünk ki a tűző napsütésre. Ezt mondtuk mi is, hogy erre azért majd figyeljenek. Jó rádiózást továbbra is!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Környezetvédelmi Ügynökség előrejelzései szerint a rekordot döntő hőhullám utolsó napjához közeledünk, amikor a hőmérő higanyszála 9. napja egymás után meghaladja a 35 Celsius fokot. Az ország nagy részén továbbra is vörös riasztás van érvényben a hőstressz miatt, és a figyelmeztetés a tűzveszélyre is vonatkozik. Holnap lehűlésre számíthatunk, de csak rövid időre. Északkeleti szél mellett helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A tenger melléken enyhe lesz a bóra. Időközben a szárazság is egyre hangsúlyosabbá válik, és az országban mindenhol súlyosbodik. Az ivóvíz ellátás megbízható biztosítása érdekében az ország északkeleti részén egyes helyeken már betiltották az ivóvíz használatát minden nem létfontosságú célra. Ma a tenger mellék egy részére nagyon magas tűzveszélyt, az ország többi részére pedig magas tűzveszélyt hirdettek. A KS 90 szakszervezet arra számít, hogy a Nemzeti Demográfiai Alapról szóló törvénytervezet nyilvános vitája után valódi érdemi és egyenlő tárgyalások kezdődhetnek. A Gazdasági és Szociális Tanács tárgyalócsoportjának a Nemzeti Demográfiai Alapról szóló törvénytervezet előkészítésével foglalkozó első, augusztus 25-i ülésén résztvevő munkavállalói képviselők nem lesznek statiszták, akiknek jelenléte csupán a társadalmi párbeszéd látszatát és a máshol hozott döntések legitimitását hivatott megteremteni, írta a Szlovén Szakszervezetek Szövetsége. Óva intettek az állami vagyon eladásától, és hangsúlyozták, hogy közös vagyonról van szó, amelyet munkavállalók generációi hoztak létre. Meggyőződésük, hogy a Nemzeti Demográfiai Alap nem helyettesítheti az állami nyugdíjrendszer igazságos, méltányos és hosszú távú finanszírozását. Irán és Omán a végső szakaszába jutott a Hormuzi szoros új hajózási rendjéről szóló megállapodás kidolgozásának, közölte az iráni külügyminisztérium. Teherán szerint a közös nyilatkozat gyakorlatilag elkészült, és már csak az szükséges, hogy külső szereplők ne avatkozzanak be a folyamatba. Omán részéről egyelőre nem érkezett hivatalos megerősítés, és a jelentések szerint az Egyesült Államok nem vett részt a tárgyalásokban. A két ország hónapok óta tárgyal a stratégiai jelentőségű hormuzi szoros hajózási rendjének átalakításáról. A február végén kitört háború előtt a hajók akadálytalanul közlekedhettek a szoroson keresztül, amely Irán és Omán között húzódik. Az iráni külügyi szóvivő szerint a megállapodás önmagában nem garantálja a biztonságos hajózást. Szavai szerint a térség biztonsági helyzetét továbbra is befolyásolja az Egyesült Államok blokkádja és más Iránnal szembeni ellenséges intézkedések. Sport. A Franciaországban megrendezett junior és ifjúsági vadvízi szlalom Európa bajnokság első napján Ulas Kok, Sara Berlingár és Sara Globokar szerzett örömet a szlovén csapatnak. A női kajakosok csapata bronzérmet szereztek a 23 év alattiak versenyében, az U23-as és az ifjúsági kajak csapat pedig az 5. helyen végzett.
2: Időjárás.
1: Ma is jobbára derült időre kell számítani. Délután a hegyvidéken zivatarok várhatók. A hőmérséklet csúcsértéke 33 és 38 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Meghibásodott jármű miatt akadozik a tenger melléki sztráda forgalma Csörnikál előtt, a főváros felé. A Steyr autópályán pedig Blagovica és Lukovica között, Ljubljana irányában.
2: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és most egy picit visszatérünk a countryhoz, legalábbis Diplo segítségével. A világhírű producer és DJ ugyanis újabb fejezetet nyit country zenei kalandjában, és ennek első jeleként egyszerre két új dallal is jelentkezett. A díjnyertes énekes dalszerző Cameron Whitcobb közreműködésével készült a Would You Still Love Me, valamint a feltörekvő country előadó Wyatt Flores-szel rögzített Saving This Battle. Ezek kaptak helyet most aktuálisan a slágerlistákon. Egyébként a rajongók már hónapok óta várták a Would You Still Love Me hivatalos megjelenését, miután Diplo és Cameron Whitcomb először mutatták be a dalt Kaliforniában a Stagecoach Fesztivál közönsége előtt. A szerzemény Diplo záró fellépésének egyik csúcspontja volt, amelyet több mint 65 ezer néző követett. A premiért megelőző napokban a két előadó közösségi oldalain is folyamatosan beharangozta ezt a kislemezt, tovább fokozva a várakozást. Úgyhogy a két friss felvétel egyike érkezik most, egy régóta várt Diplo country dal, és természetesen a nagylemez egyik előfutára, úgyhogy ma érkezzen a Would You Still Love Me?

0: köszönjük!
1: Kilencszor 29 perc lesz mindjárt a pontos idő. Mindenki függ, ez lesz a következő dal, rövidke, utána pedig akkor jövünk, és várjuk önöket az apró hirdetésekkel.
2: Felé

0: Hunta nem fér el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: Na és akkor kezdő gyerek az apró hirdetések, és néhány ugye érkezett hozzánk, nézzük akkor ezeket így sorjában először. Lentiben eladó 3 darab 120 literes, 3 darab 220 literes szefrehordó, egy kisméretű üst, pálinkás üveg 25 literes, mini szőlődaráló és 5 darab 40 cm átmérő körfűrészlap. Ugyanitt eladó Skoda Octavia 2003-as évjáratú, megkímélt és korához képest tökéletes állapotban. A telefonszám, amint pedig érdeklődni lehet, 0036 30-as 560 66 91. Lentiben olcsón elvihető 200 darab tetőcserép is nagyobb mennyiségű len szőttesből készült gabona vagy takarmány tárolására is alkalmas a zsák. A telefonszám 0036 70-es 932 74 75. Wartburg 1981-es évjáratú, 45 000 kilométerrel megkímélt állapotban első tulajdonostól motorhibásan eladó. Hogy hol az sajnos nem írták meg nekünk, de lehet érdeklődni. 0036 30 5 19 56 11 az ide tartozó telefonszám. A Zala megyében eladó TZ4K traktorra és rába kis traktorra való gyári kerék súlyok, valamint Orbit szervokormány és munkahenger. Na a telefonszám pedig, ami lehet akkor érdeklődni a következő, 0036 30-as 23 23 7 13. Eladó Volvo S60-as 2001-es évjáratú, javításra vagy alkatrésznek, benzines. A karosszéria rozsdamentes, jó állapotú. A motor alapvetően rendben van, azonban az olajszivattyú túlmelegszik, ezért az autó jelenleg nem üzemképes, javításra szorul. Az autó ki van vonva forgalomból. Ár megegyezés szerint. A telefonszám pedig 031 442 770. És akkor még egy apró hirdetés, ez pedig így hangzik. Egy idős hölgy fiatal kutyussal keres segítséget a házi munkavégzésben. A hölgy önellátó, az ételkészítésben és a lakás alapvető takarításában van szükség segítségre. A gondozás rendben, a hölgy otthonában történik vasárnap estétől péntek délutánig. Elvárás az idősekhez és az állatokhoz való kedves viszony. További információkat pedig hívják a 041 296 279-es telefonszámot. És ugye nekünk is van két telefonszámunk, azok pedig akkor a következők, 575 17 18 és 575 17 19. Na ezt a két telefonszámot most lehet hívni, és akkor lehet apró illetést feladni itt a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Van egy telefonálónk az Apfelelés rovatban. Halló, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, kérdezni szeretnék.
0: Igen.
1: Eladó lenne egy 6 éves Toyota Yaris.
0: 6 éves Toyota Yaris, igen.
1: 21 ezer kilométerrel.
0: 21 ezer az kevés, úgyhogy az
1: elég
0: nagyon
1: kevés,
0: jó.
1: Újszerű.
0: 21 ezer kilométer. Igen. Igen.
1: Telefonszám 0684.
0: 84-es körzet.
1: 533.
0: Tehát 84-es körzet.
1: Igen, 533.
0: 533.
1: 645.
0: 645. És helyileg hol található?
1: Siófok.
0: Siófok. Föl is írtuk. Köszönjük szépen.
1: Köszönöm, uram.
0: Szép napot kívánunk. Viszontlátásra.

0: Ha még egy telefonálunk, haló, jó napot!
1: Haló!
0: Jó napot, üdvözlet!
1: Hirdetni szeretnék.
0: Igen. Igen, tessék.
1: Mondhatom?
0: Hogyne, tesznél. Igen.
1: Habinos Steyr traktor. 48 lóerős.
0: 48. Lóerős, igen.
1: 2 év műszakival.
0: 2 év műszakival.
1: Eladó.
0: Igen.
1: 30-as.
0: 352. 352.
1: 99. 89. Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönjük.
1: További szép napot.
0: Viszont kívánjuk. Viszont hallásra.
1: Viszont.

Na és akkor is üdvözlök meg a beérkezett apró hirdetéseket, amelyeket egyébként megtalálnak majd ugye a honlapunkon is, mmr.se. Kicsit lefele kell görgetni, és ilyen nagy betűkkel írja, hogy apró hirdetés, rá kell kattintani, és akkor a dátumok szerint lehet nézni. Na de, nézzük akkor azokat, amelyek érkeztek. Lentiben eladó 3 darab 120 literes, valamint 3 darab 220 literes cefreordó. Kisméretű üst, pálinkás üveg 25 literes, mini szőlődaráló és 5 darab 40 cm átmérő körfűrészlap. Ugyanitt eladó Skoda Octavia, 2003-as évjáratú, megkímélt és korhoz képest jó állapotban. Telefonszám 0036 30-as 560 66 91. Lentiben olcsón elvihető 200 darab tetőcserép és nagyobb mennyiségű lenszőttesből készült gabona vagy takarmány tárolására is alkalmas a zsák. Telefonszám 0036 70 932 74 75. Wartburg 1981-es évjáratú 45 ezer kilométerrel megkímélt állapotban első tulajdonostól motorhibásan eladó. Érdeklődni 0036 30-as 5, 19, 56, 11. Zala megyében eladó 10Z4K traktorra és Rába kis traktorra való gyári keréksúlyok, valamint Orbit szervokormány és munkahenger. Telefonszám 0036 30-as 23, 23, 7, 13. Siófokon eladó 6 éves Toyota Yaris 21 ezer kilométerrel. Érdeklődni pedig a következő telefonszámon lehet. 0036 84-es körzet 553 654. Egy idős hölgy fiatal kutyussal keres segítséget a házi munka végzésben. A hölgy önellátó, ételkészítésben és a lakás alapvető takarításában van szükség segítségre. A gondozás lendván a hölgy otthonában történik, vasárnap estétől péntek délutánig. Elvárás az idősekhez és az állatokhoz való kedves viszony. Telefonszám 041 296 279. Eladó Volvo S60-as, 2001-es évjáratú javításra vagy alkatrésznek benzines. A karosszéria rozsdamentes, jó állapotú. A motor alapvetően rendben van, azonban az olajszivattyú túlmelegszik, ezért ez az autó jelenleg nem üzemképes, javításra szorul. Az autó ki van vonva a forgalomból, tehát nincs biztosítás és nincs forgalomban. Ár pedig megegyezés szerint. Érdeklődni 00 386 31 442 770, vagyis 031 442 770. 48 lóáros Steyr traktor 2 év műszakival eladó. Érdeklődni pedig a 0036 30-as 352 99 80 9-es telefonszámon lehet. És hogy említettük, az imént elhozott apró hirdetéseket majd megtalálják a honlapunkon is, illetve délután, 14 óra után is lehet majd nálunk hirdetni, akkor is éljenek a lehetőséggel. Jó rádiózás továbbra is!

Magyar Szlovéniában idén rekordszáma, összesen 346 fehér gólyapár fészkelt, ez minden eddiginél magasabb szám, és azt mutatja, hogy a faj állomány az országban továbbra is kedvezően alakul, ugye a terepjáróban is hallhattak már. Egyébként a fehér gólyák hagyományosan főként Szlovénia északkeleti és keleti részén költenek, az utóbbi években egyre több helyen jelentek meg az ország más területein is. Gólyák számára különösen fontosak a nyílt, nedves réteg és mezőgazdasági területek, ahol elegendő táplálékot találnak. Az idei 346 költőpár új szlovén rekord, ami természetvédelmi szempontból kifejezetten jó hír. No, az RTV eredeti oldalán most ugye ír erről részletesebben, ott is meg lehet nézni, meg ugye vissza lehet hallgatni a terepjárót is, ahogy már említettük többször is, honlapunkon mmr.si, úgyhogy akkor azt is mindenképp ajánljuk a figyelmükbe. Na és hamarosan pedig ismételten ugye hírek várják majd önöket, pontban 10 órakor, következő órában pedig a tech műsor is jelentkezik, úgyhogy számítunk továbbra is a figyelmükre. Igen, azt is majd eláruljuk, hogy milyen témák várják önöket a terepjáróban.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budapesti Magyar Rádióban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A kormány tegnap levelező ülésen alacsonyabb kockázati szintet hirdetett az energiaellátásban, és elrendelte a körskói atomerőmű számára, hogy legalább minimális mértékben működjön, miközben betartja az üzemeltetésre vonatkozó összes biztonsági előírást. Erről az elektromos rendszer zökkenőmentes működésének és a zavartalan villamos energia ellátásnak a biztosítása érdekében döntött. Az ELESZ rendszer üzemeltető elemzései azt mutatják, hogy elegendő energia áll rendelkezésre a hálózatban, még a NEC leállítása esetén is, jelentette be az UKOM. A NEC szerint a Száva folyó alacsony vízhozama és magas hőmérséklete miatt éjszaka fokozatosan csökkenteni kezdték a reaktor teljesítményét. Mint írták, ez egy tervezett és ellenőrzött átmeneti intézkedés, amely a környezetvédelmi engedély rendelkezéseinek betartásához szükséges. A TV Szlovénia nem hivatalos információi szerint Peter Jambrek volt alkotmánybíró, alkotmányjogi vádat készít elő Natasha Pirc-Muszár államfő ellen. Egy orosz állampolgár is érintett volt, ugyanis az elnök autóbalesetében a tenger melléki pályán a Kastelec alagútban múlt pénteken utasként, amely állítólag veszélyezteti Szlovénia nemzetbiztonságát. Az elnöki hivatal nem tud az esetleges alkotmányjogi vádról, de nem lepi meg őket. Szerintük a vádak alaptalanok, mivel az érintett személy kettős állampolgárságú 2016 óta az orosz útlevél mellett szlovén útlevéllel is rendelkezik, jelentette a TV Szlovénia. Alkotmányjogi vádat legalább 30 parlamenti képviselő nyújthat be, és az összes képviselő többségének szavazata szükséges a javaslat jóváhagyásához. Eddig az alkotmányjogi vádat csak Danilo Türk volt köztársasági ellen nyújtottak be, amit a parlament elutasított. A paksi atomerőmű kiesése miatt Magyarország napi importszámlája a korábbi 0,6 milliárd forintról közel 4 milliárd forintra ugrott. Az önkéntes fogyasztás csökkentés ugyan hozott némi megtakarítást, ám ez a teljes importszámlához képest szerény összeg. Az energiakrízis ára az egyes napok költségének akár felét is kitette, mivel az ország pont a legdrágább órákban szorult a legtöbb behozatalra. Normális működés mellett Magyarország akkor importál, ha a külföldi áram olcsóbb, mint a legdrágább éppen termelő magyarországi egység, jellemzően egy gázerőmű. Behozatal tehát nem csak akkor van, ha elfogy a belső tartalék, hanem akkor is, ha van olcsóbb import. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy rendszer üzemeltetési szempontok miatt még az is előfordulhat, hogy nem használják ki a teljes rendelkezésre álló importkapacitást, még akkor sem, ha gazdaságilag kedvezőbb lenne. Sport. A Bajnokok Ligája kvalifikációs torna második fordulójában játszott tegnap a Murán Nona és a Román Farul Konstanti. Iván Dizdar védencei 1-3-ra veszítették el a mérkőzést Muraszombatban. A muraszombati csapat szombaton a harmadik helyért száll harcba, az ellenfél a horvát Hajduk lesz, amely az elődöntőben a bécsi Ausztria ellen szenvedett vereséget.
2: Időjárás.
1: Ma is jobbára derült időre kell számítani, délután a hegyvidéken zivatarok várhatók. A hőmérséklet csúcsértéke 33 és 38 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Jutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Baleset következtében zárva van a tenger melléki stráda forgalma, Unec és Posztojna között Koper felé. A terelés a regionális úton történik, Unec és Razdörto között. Akadozik a forgalom Posztojna előtt a főváros irányában.
2: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

Szabó Márk vagyok, üdvözlöm Önöket, technológiai híreink jönnek. A szingapúri Flint cég különös ötletet, pontosabban laboratóriumi prototípust mutatott be a tavalyi CESZ technológiai kiállításon. Teljes mértékben papír, azaz növényi cellulóz alapú kettőszeres A és háromszoros A elemeket. Idén viszont már a standjukon kiállított játékvonatokat működtették ezen elemek sorozatgyártásban készült tagjai. Ezek az elemek egyébként éppen olyanok, mint a megszokott alkáli elemek. Nem akarjuk teljesen felforgatni a megszokott technológiát, csak azt akarjuk, hogy illeszkedjen a jelenlegi világhoz, mondta Carlo Charles, a cég alapítója. Az igazi innovációt egyébként az anyagok újratervezése jelentette. Lítium, nikkel vagy kobalt helyett minden fő alkotóelem, az anód, a katód, az elektrolit és a szeparátor növényi eredetű cellulózból származik. És ezzel kapcsolatban még egy érdekes ötlet. Minden országban vannak invazív fajok, és a kormányok évente milliókat költenek a kiirtásukra és az elégetésükre. De miért nem szedjük ki ezeket, majd vonjuk ki belőlük a cellulózt és használjuk fel akkumulátorok gyártásához, kérdezte a cég alapító. A gyártó szerint a papír alapú elemek nagyjából az év vége felé kerülhetnek a fogyasztókhoz. Feltűnt a texasi kormányzónak, hogy az adatközpontoknak lehetnek negatív hatásai. Nagyjából így lehetne összefoglalni mindazt, ami jelenleg az amerikai államban történik. Texasban jelenleg 521 adatközpont működik, ami az egész Egyesült Államokban a második legtöbb, csak Virginia állam előzi meg. Greg Abbott kormányzó most azt szeretné elérni, hogy a jövőben létesítendő adatközpontokat alaposan vizsgálják ki a hatóságok még azelőtt, hogy megépítenék őket. Abbott arra kíváncsi, hogy kik a tulajdonosai, milyen pénzügyi hátterük van, mennyi elektromos áramot és vizet használnának el, valamint hogy milyen intézkedéseket kívánnak tenni annak érdekében, hogy minimalizálják az adatközpontok lakosokra gyakorolt negatív hatásait. A kormányzó hivatala szerint ugyanis a példátlan terhelés növekedés veszélyeztetheti a texasi elektromos hálózat megbízhatóságát és stabilitását. Nemrég derült ki, hogy az Apple meglehetősen furcsa módon orvosolná a globális memóriaválság okozta problémáit. A kupertinói vállalat két kínai céggel tárgyal a memória beszerzéséről. A probléma ezzel persze az, hogy mindkét vállalat szerepel azon a listán, amit az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma állított össze, és amelyen kínai katonai vállalatként azonosított entitásként jellemzik ezeket a szereplőket. Bár a velük való kereskedés nem illegális, egy ilyen lépés politikai kockázatot és korlátozások bevezetését vonhat. Maga után. Nem sokkal később az is kiderült, hogy a cég már teszteli is a kínai memóriákat, de az ezzel szerelt iPhone-okat ugyanakkor csak a kínai piacon dobná piacra a vállalat. A jelek szerint nem az Apple lehet az egyetlen vállalat, ami hasonló megoldásban gondolkodik. Egyes PC-gyártók is keresik a megoldást, hogy miként tudnának olcsó memóriához jutni, hogy alacsonyan tartsák a termékei költségét is. A vállalatok azonban állítólag a többi nagy memóriagyártóval, vagyis a Samsunggal, az SK Hynix-el, valamint a Micronnal sem akarják összerúgni a port, így nem véletlenül nem kezdik el tömegesen vásárolni a kínai csippeket. Ugyanakkor a szakemberek azt is megjegyezték, hogy ezeknek a RAM-oknak az ára nem olcsó például a Samsung által gyártott csippek áránál, így a valóságban tényleg az ellátási lánc kiterjesztése is, nem pedig az olcsóbb alkatrészek beszerzése lehet a fő oka a kínai nyitásnak. Egy idén készült felmérés szerint az elektromos járművek elterjedésének útjában álló egyik legfőbb aggodalom az akkumulátor javításának vagy cseréjének magas költsége, illetve ami ennek a hátterében áll, vagyis a félelem az akuk gyors előregedése miatt. E hiedelmek nem is mondhatóak megalapozatlannak. A Nissan 2010-ben bemutatott Leaf márkájú elektromos autója elég rossz hírnevet szerzett magának ebből a szempontból. Akkoriban persze még nem igen voltak tapasztalatok azzal kapcsolatban, hogy mit bír ki egy ilyen akkumulátor 10-15 év alatt. Ráadásul az említett modellnél még nem volt folyadékhűtés, így ha sokat volt melegben, tényleg gyorsabban romlott az akkumulátorának állapota. Emiatt azután sokan úgy gondolták, hogy ez minden elektromos autóra igaz. Egy új elemzés viszont egészen más eredményre jutott. Eszerint egy mai átlagos elektromos jármű 3 év után is megtartja eredeti hatótávolságának 97%-át, de még 5 év után is 95% ez az érték. Tehát, hogyha egy idei modell hatótávolsága 520 km, akkor 5 év múlva is képes lesz megtenni 500 km-t egy feltöltéssel. És más pozitív eredmények is kiderültek. Egy további elemzés megállapította ugyanis, hogy az elektromos járművek akkumulátorainak állapota általánosságban véve jó. Ez egyértelműen jelzi, hogy a korszerű akkumulátorok hosszú élettartalmuk alatt is jól teljesítenek. A mai cellák már stabilabbak, kevéssé hajlamosak a gyors öregedésre és a hűtés is jobb lett. Mindez ugyanakkor nem jelentheti azt, hogy az elektromos autók akkumulátorai örök
tökéletűek. Csodák nincsenek, és minden lítium-ion akkumulátor veszít a kapacitásából, csak éppen sokkal lassabban, mint azt korábban gondoltuk. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!

10:25 perc, pontosan a John Paul Young szólt ugye a Muravidéki Magyar Rádióban, előtte pedig hallhattuk a friss technológiai híreket is. Most viszont meghallgatjuk még a második műszakot, ők az Icarusszal jönnek, utána pedig akkor eláruljuk, hogy milyen témák várják majd önöket a terepjáróban.

szemmel éri őt a reggel. A keze, lába, mintha csak ólomból volna, csak a kényszerűség súgja azt, hogy kelj fel. Lassan öltözik, közben lefőn a kávé, a tükörben is csak egy álmos arcot lát. A haja is hull ajkáról lassan, kifogy a nóta, a csibészes fügy halk remegésre vált. És aztán lassan elindul a busz, az a hat engeres régi Ikarusz, az a 66-os szürke szén csoda, a hétköznapok öreg

rajfoltos sárgút kebre, egy régi tollas bába. Ó, hogy hányszor gondolt rájuk részeggel. Kettőkor kapkodva csukja be maga után az ajtót, a terv teljesítve újra. S ha felbőg a motor, ő gyorsan elnyomja a csikket, s utolsónak száll fel a tömött buszra. És aztán hazaindul lassan az a busz, az a cilinderes régi Ikarusz, az a csörgő-zörgő őség csoda.

hazaérve, az üres lakás súlyos csendje helyett, inkább a sarki presszó zaját választja. Némán bólogatva a sok-sok világ megváltáshoz, kabátjában a falat támasztva. Pár decivel később már a szokott ágyban fekszik, s bóbiskolva kuncog a híreken. S az álom, mint puha paplan, beteríti, s hálót fon köré a végtelen. És álmában is elindul az a busz, de ez egy vadonatú, csillogó Ikarusz. És munka után csak őt viszik haza, csak neki dübörög a hat henger zaja.

Na és akkor nézzük ezeket a témákat, amelyek majd várják Önöket a terepjáróban, tehát délután a 15 órakor, és három téma biztos, hogy várja Önöket. Az egyik. Szerdán délután folytatta a 22. megszakított soros ülését a rendvegyőrségi tanács. Napi renden a Községi Választási Bizottság, valamint a Magyar Nemzetiségi és a Roma Közösség Választási Bizottságainak kinevezése szerepelt. Azonnal a 22. soros ülés befejezése után a rendvegyőrségi tanács második rendkívül ülésen folytatta a munkát. És ugye, ahogy említettük a témákat, no, Fejér Ilona akkor majd részletesebben elmondja, hogy mi mindenről volt még szó. Második témaként jelen lesz majd az, hogy 25 éves a Szentgotthárdi Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor, amelynek a helyszíne idén is a Szlovén Kulturális és Információs Központ. A szakmai szervezői munkákat Gerics Ferenc Lendvai Galéria Múzeum egykori igazgatója gyengeti. A Magyarországi Szlovének Szövetsége támogatásával egyébként, amelyről Kovács Andrea, a szervezet elnöke nyilatkozott. A helyszínen pedig Bodka Ágnes járt. És harmadik téma, a Lenti Gyógyfürdő úszóklub a nyár folyamán úszótáborokat szervez Lentiben. Táborok rendszeres résztvevői a muravidéki iskolások is. Az úszás örömét felfedező fiatalokhoz tegnap délután Szőke Krisztina is kilátogatott, és akkor tőle hallhatunk majd részleteket. Úgyhogy délután 15 órakor terepjáró, ezzel a három témával biztosan. Most viszont a zenével folytatjuk, Avicivel, Gringo Starral, megjön Frank is.

Ez volt Frank, és az ő dalát hallhattuk. Na, alváshiány. És az alváshiány ugye jóval többet jelent egyszerű fáradtságnál. Ha tartósan nem alszunk eleget, az gyakorlatilag az egész szervezet működésére hatással lehet. Kevés vagy rossz minőségű alvás felborítatja a hormon háztartást és az anyagcserét, növeleti az étvágyat, ezáltal pedig hozzájárulhat az elhízáshoz és a kettes típusú cukorbetegség kialakulásához. A kialvatlanság a szív- és érrendszert, valamint az immunrendszert is megterheli, és hosszabb távon összefüggésbe hozható a magas vérnyomás és egyes szívbetegségek nagyobb kockázatával. A kutatások szerint a tartósan elégtelen alvás bizonyos daganatos betegségek kockázatával is kapcsolatban állhat, bár ez nem jelenti, hogy az alváshiány önmagában rákot okoz. Már a rövid távon is jelentkezhet koncentrációromlás, lassabb reakcióidő, ingerlékenység és memóriazavar, hosszabb távon pedig a mentális egészségre is kedvezőtlenül hathat. A lényeg tehát, hogy az alvás nem elvesztegetett idő, hanem a szervezet regenerációjának alapvető része. A legtöbb felnőtt számára rendszeresen nagyjából 7-től 9 óra megfelelő minőségű alvás, illetve hát az lenne az ideális. De egyébként vannak ilyen különböző kis előírások, amiket így mondnak, hogy nagyjából miket kéne tartani. Hát ugye az egyik az az, hogy akkor felnőtt korban ugye nagyjából napi 7-től 9 órát kéne aludni, az lenne az ideális. Sabrina Carpenter jön, meg aztán Dash is itt lesz Young Fly-jal.

Nagyon számos program várja majd önöket a hétvégén, erről majd akkor szólni is fogunk a következő órában, viszont most felhívjuk a figyelmüket arra, és bizonyára már tudják, már sokszor említettük itt a rádióban is, hogy Moravszky-Toplice községben is ugye egész nyáron várják a látogatókat, a vendégeket, különböző programokkal is, minden csütörtökön meg szombaton is. Most csütörtökön, tehát ma, augusztus 6-án a Blue Planet együttes várja az odalátogatókat és a szórakozni vágyókat, úgyhogy érdemes akkor ellátogatni Moravszky-Toplicere is. No, szombaton pedig, tehát augusztus 8-án egy tribute band érkezik, méghozzá YouTube dalokat fognak majd előadni. Nálunk pedig jön Michael Jackson és a Thriller.

Na, szóval tehát a thriller, mi pedig csak felhívjuk a figyelmüket arra, már bizonyára tudják, de hogy 6 perc múlva 11 óra lesz, és akkor jönnek ugye a friss hírek, azokról meg nem maradjanak le.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Augusztus 16-án vasárnap este 8 órakor Apoljánál rendezvényközpontban kerül megrendezésre a Muravidék visszacsatolása az anyaországhoz megemlékezés központi állami ünnepség. A fő szervező Velika Polana község. Különös hangsúlyt kap a muravidéki szlovén nyelvjárás, mivel számos beszéd ezen a nyelven hangzik majd el. Damjan Jaklin polgármester szerint a prekmus csinál

0: nem csupán egy nyelvjárás, hanem egy saját szerkezettel és történelemmel rendelkező nyelv, amelyet meg kell őrizni és tovább kell adni a fiatalabb generációknak, mint a Mura folyó mentén élő népek identitásának fontos részét. Az ünnepségen az állam legmagasabb képviselőit várják. Ünnepi szónok Jernej Vrtovec, miniszterelnök helyettes, infrastrukturális és energiaügyi miniszter lesz. Zorán Stevanovic a parlament elnöke, Marko Lotrič az államtanács elnöke, valamint több miniszter és államtitkár is bejelentette részvételét. A PopTV szerint várhatóan szeptemberben nyílik meg Izrael első szlovéniai nagykövetsége Ljubljanában. Ez lesz az első izraeli nagykövetség Szlovéniában, megnyitását Gideon Szár izraeli külügyminiszter jelentette be, röviddel az új szlovén kormány kinevezése után június közepén. A PopTV szerint Ruth Cohen Dar, izraeli nagykövet még nem tartózkodik Szlovéniában, egy ideig Jeruzsálemből intézi ügyeit. Eddig Szlovéniáért és Máltáért is felelős volt, de Bécsben székelő nem rezidens nagykövetként. Az izraeli hatóságok júliusban nevezték ki az első rezidens szlovéniai nagykövetnek. A szlovén kormány a nagykövetség megnyitását a két ország közötti kapcsolatok megerősítése felé tett lépésnek tekinti, amelyek az előző kormány idején megromlottak, amely számos szankciókat vezetett be Izrael ellen a palesztinok általi nemzetközi és humanitárius jogsértések vádjai miatt. Janez Jánosa kormánya ezt követően visszavonta a szankciókat. Új korszak kezdődhet Európa energiaellátásában. Megkezdődött a Spanyolországot és Franciaországot összekötő tenger alatti elektromos vezeték telepítése. A csaknem 400 kilométeres rendszer 2028-tól közel kétszeresére növelheti a két ország közötti áramátviteli kapacitást. A beruházás egyszerre erősítheti az ellátásbiztonságot, segítheti a megújuló energia terjedését és csökkentheti az ibériai félsziget energetikai elszigeteltségét. Óriási elektromos beruházásba kezdett a mediterrán térség. A vezeték Franciaországban egy 27 kilométeres szárazföldi szakaszon kerüli meg a geológiailag kockázatos Cap Breton kanyont, majd ismét visszatér a tengerbe. A két végponton átalakító állomások kapcsolják a nagy feszültségű egyenáramú vezetéket a spanyol és a francia váltakozó áramú hálózathoz. Sport. Lara Gutbehrami, a svájci alpesi síelő befejezte versenyzői pályafutását. A 35 éves svájci síelő először a tavaly novemberi edzésen elszenvedett komoly esés után fontolgatta a visszatérést a lejtőkre, de aztán végül úgy döntött, hogy véget vett gazdag sportpályafutásának. Időjárás. Ma is jobbára derült időre kell számítani, délután a hegyvidéken zivatarok várhatók. A hőmérséklet csúcsértéke 33 és 38 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
0: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Baleset következtében zárva van a tenger melléki sztráda, a forgalma Gáborg és Senozsecse között Koper felé. A terelés a regionális úton történik, Unec és Razdörta között. Itt torlódásra is számítani kell. Akadozik a forgalom Posztojna előtt a főváros irányában, a Steyr autópályán pedig Drámlje és Pletovárje között Maribor felé.
2: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

Az Omega és a fekete pillangó szólt, és hát ugye nem véletlenül. Ma van ugye Lauksz József, magyar rockzene egyik meghatározó dobosának halálozási évfordulója. Az Omega és a Lokomotív GT alapító tagja 2016. augusztus 6-án 73 éves korában hunyt el szívbetegség következtében. Lauksz József 1943. május 8-án született Budapesten, és már fiatalon a zene felé fordult. Gimnazistaként Kóbor Jánossal is zenekart alapított, dobolás alapjaival pedig a Benko Dixieland Band réven ismerkedett meg közelebbről. Egy ideig maga is játszott a zenekarban. Az igazi nagy történet azonban 1962-ben kezdődött, amikor mindössze 19 évesen az Omega egyik alapító tagja lett. A zenekar a 60-as évek második felére a magyar könnyűzen egyik legfontosabb együttesévé nőtte ki magát. Lauksz dobolt többek között abban az időszakban is, amikor megszülettek az Omega olyan klasszikusai, mint a Petroleum lámpa, a 10.000 lépés vagy a Gyöngyhajú lány is, ugye, számos klasszikus. Laukhoz szerzőként is kötődik egy különleges Omega felvétel, az 1969-es nagyrészt dobszólóra épülő instrumentális, kérgeskező favágók. A következő nagy fordulat 1971-ben következett. Lauksz József és Presser Gábor elhagyta az Omegát és létrehozták a Lokomotív GT-t, amely rövid idő alatt a magyar rockzene egyik legfontosabb szupergrupjává vált. Lauksz nem csak dobosa, hanem a zenekar szervezésében és menedzselésében is fontos szereplője volt. Az LGT első nagy korszakának meghatározó alakjaként egészen a 70-es évek közepéig maradt az együttesben. Ezután az Egyesült Államokba költözött és Los Angelesben folytatta pályafutását. Amerika éve alatt számos neves előadóval került szakmai kapcsolatba. Pályán során többek között Frank Zappa, Dion Warwick, Boss Scaggs, az Average White Band és Brian Adams neve is megjelent azok között, akikkel együtt dolgozott. 90-es évek elején végleg hazatért Magyarországra. Később létrehozta a Lauksz triót, és a zene mellett a könyv és lemezkiadásban is komoly szerepet vállalt. Megalapította a JLX kiadót. Munkásságát 2008-ban a Magyar Köztársaság érdemrend Lovak keresztjével ismerték el. Életének utolsó időszakában szívbetegséggel küzdött. Különösen megráz, hogy mindössze néhány héttel korábban hunyt el egykori LGT zenésztársa Somló Tamás. Lauksz még részt vett Somló temetésén, mert 2016. augusztus 6-án ő is elhunyt. Ma, halálának 10. évfordulán Lauksz Józsefre emlékezünk, arra dobosra, aki ott volt a magyar rockzene két legendás történetének, az Omega és a Lokomotív GT indulásánál is. Az Omegát hallhattuk, a Lokomotív GT most jön. Egy nagy klasszikus, neked írom a dalt.

Na, a tartós hőség és a szárazság miatt ugye rekord közel, illetve rekord alacsony szintre süllyedt a Duna vízállása több közép- és kelet-európai szakaszon. A folyó visszahúzódása Szerbiában olyan történelmi maradványokat tett ismét láthatóvá, amelyek normális vízállásnál a Duna alatt rejtőznek. A szerbiai Prahova közelében több második világháborús német hadihajó roncsa került felszínre. Ezek annak a flottának a részei, amelynek hajóit 1944. szeptemberében a visszavonuló német erők saját maguk süllyesztették el, hogy akadályozzák az előre nyomuló szovjet csapatokat. A térségben eredetileg több száz hajót süllyesztettek el. A roncsok egy része ma is veszélyes, lőszer és robbanóanyag lehet bennük, ráadásul alacsony vízállásnál jelentősen megnehezítik a dunai hajózást. Szerbiai uniós támogatásra már 2024-ben megkezdte a legveszélyesebb roncsok kiemelését, a programban 21 olyan hajóval foglalkoznak, amelyek közvetlenül veszélyeztetik a biztonságos közlekedést. De nem csak világháborús emlékeket fedett fel az apadó Duna. Bulgáriában, a Nusze közelében egy gyapjas mamut maradványait, köztük álkapocscsont és agyarak kerültek elő a folyómederből. A leletek a jégkorszakból származhatnak. A látványos felfedezések mögött azonban komoly probléma áll. Rendkívül alacsony vízállás a hajózást, az energiatermelést és a turizmust is súlyosan éríti Közép- és Kelet-Európában. Egyes szakaszokon a teherhajók csak jelentősen csökkentett rakománnyal közlekedhetnek, máshol pedig szinte teljesen leállt a forgalom. Röviden tehát, a Duna rendkívüli apadása egyfajta történelmi időkapszulát nyitott ki, Szerbiában 82 éve elsüllyesztett német hajók, Bulgáriában pedig egy jégkorszaki mamut maradványai kerültek ismét napvilágra.

Na, ez volt tehát akkor a halott pénz felvétele. Mi pedig akkor egy-két programot még állunk a figyelmünkbe, hogy elmítettük, hogy Moránszkától picit ma a Blue Planet koncert lesz, aztán pedig szombaton majd U2 Tribute Band. Viszont lesz Székelyföld hangja. Pro Music a kamarakórus érkezik, egyházi és világi műveket lehet majd tőle hallani, illetve tőlük hallani, és hogy mikor, meg hol. Augusztus 7-én, tehát pénteken, 7:30, 19:30-kor a Dobankosfai portán. Augusztus 8-án, szombaton, 18:20-től Lentiben a templomban. Augusztus 9-én, vasárnap 10 órától pedig Szent Lászlón a falu otthonban. Egyébként pedig a Szangrót kultúrtivornya is zajlik már ugye augusztus 4-e óta, és ma augusztus 6-án 19:00-kor a Tangsapka érkezik, ugye tangcsapdadalokkal, Gáboron featuring Kint a Bárány is fellép 20 órától, 21 órától pedig a Hollywoodó érkezik majd. Holnap augusztus 7-én pénteken lesz a Mi kenyerünk és ökörsütés is 15 órától, de azért lesznek koncertek is. 19 órakor Kanizsa csillagai lesznek láthatók, Csík zenekar 21 órakor, aztán a Kultúrküvé, majd 23 óra 30 perctől. Úgyhogy oda is érdemes ellátogatni, meg hát ugye akkor tovább is majd tartanak a programok, meg arról se feledkezzünk meg, hogy lesz Uravidéki Vágta, méghozzá hétvégén ugye augusztus 8-án Lendván. Oda is látogassanak el, 11 órakor kezdődik a rendezvény. Jön az aranyakkord, meg itt lesz velünk Ákos.

a kocsba zár.

Bocsak Filip volt a hangtechnikus a délelőtt folyamán. A zenéket Király Boglárka válogatta, híreket pedig Farics Doris szerkesztette. És akkor ezzel a délelőtti csapat búcsúzik önöktől. Na jó, nem teljes egészében, Filip egy kicsit még marad néhány percig, meg ugye Doris is érkezik a déli krónikával, de várja majd önöket akkor déltől a délutáni műsorvezető, aki pedig nem más, mint Göncz Tamara, és már alig várja, hogy bejöhessen a stúdióba, és itt lehessen önökkel, úgyhogy mindenképp állom a figyelmükbe továbbra is a Muravidéki Magyar Rádiót. Mi köszönjük az eddigi figyelmüket, és akkor továbbra is jó rádiózást, és szép napot mindenkinek, maradjanak az MMR hullámhosszain.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Vucsák Filip. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat, ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: Az ARSO szerint a rekordot döntő hőhullám utolsó napjához érkezünk, amikor a hőmérő higanyszála a 9. nap 35 fok fölé emelkedik.
1: A kormány tegnap levelező ülésen döntött a körskói atomerőmű működésének csökkentéséről.
2: Péter Jámbreg volt alkotmánybíró, alkotmányjogi vádat készít elő Natasha Pierce-Muszár államfő ellen.
1: A Pop TV szerint várhatóan szeptemberben nyílik meg Izrael első szlovéniai nagykövetsége Ljubljanában.
2: A paksi atomerőmű kiesése miatt Magyarország napi importszámlája 4 milliárd forintra ugrott.
1: Következzenek a részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: A környezetvédelmi ügynökség előrejelzései szerint a rekordot döntő hőhullám utolsó napjához közeledünk, amikor a hőmérő higanyszál a 9. napja egymás után meghaladja 35 Celsius fokot. Az ország nagy részén továbbra is vörös riasztás van érvényben a hőstressz miatt, és a figyelmeztetés a tűzveszélyre is vonatkozik.
1: Holnap lehűlésre számíthatunk, de csak rövid időre. Észak-keleti szél mellett helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A tenger melléken enyhe lesz a bóra. Időközben a szárazság is egyre hangsúlyosabbá válik, és az országban mindenhol súlyosbodik. Az ivóvízellátás megbízható biztosítása érdekében az ország északkeleti részén egyes helyeken már betiltották az ivóvíz használatát, minden nem létfontosságú célra. Ma a tenger mellék egy részére nagyon magas tűzveszélyt, az ország többi részére pedig magas tűzveszélyt hirdettek.
0: A kormány tegnap levelező ülésen alacsonyabb kockázati szintet hirdetett az energiaellátásban, és elrendelte a körskói atomerőmű számára, hogy legalább minimális mértékben működjön, miközben betartja az üzemeltetésre vonatkozó összes biztonsági előírást.
1: Erről az elektromos rendszer zökkenőmentes működésének és a zavartalan villamos energiaellátásnak a biztosítása érdekében döntött. Az ELESZ rendszer üzemeltető elemzései azt mutatják, hogy elegendő energia áll rendelkezésre a hálózatban, még a NEK leállítása esetén is, jelentette be az UKOM. A NEK szerint a Száva folyó alacsony vízhozamai és magas hőmérséklete miatt éjszaka fokozatosan csökkenteni kezdték a reaktor teljesítményét. Mint írták, ez egy tervezett és ellenőrzött átmeneti intézkedés, amely a környezetvédelmi engedély rendelkezéseinek betartásához szükséges.
0: A KS 90 szakszervezet arra számít, hogy a Nemzeti Demográfiai Alapról szóló törvénytervezet nyilvános vitája után valódi érdemi és egyenlő tárgyalások kezdődhetnek. A Gazdasági és Szociális Tanács tárgyalócsoportjának a Nemzeti Demográfiai Alapról szóló törvénytervezet előkészítésével foglalkozó első, augusztus 25-i ülésén résztvevő munkavállalói képviselők nem lesznek statiszták, akik jelenléte csupán a társadalmi párbeszéd látszatát és a máshol hozott döntések legitimitását hivatott megteremteni, írta a Szlovén Szakszervezetek Szövetsége.
1: Óvaintettek az állami vagyon eladásától is, és hangsúlyozták, hogy közös vagyonról van szó, amelyet munkavállalók generációi hoztak létre. Meggyőződésük, hogy a Nemzeti Demográfiai Alap nem helyettesítheti az állami nyugdíjrendszer igazságos, méltányos és hosszú távú finanszírozását.
0: A TV Szlovénia nem hivatalos információi szerint Peter Jambrek volt alkotmánybíró, alkotmányjogi vádat készít elő Natasa Pirc-Muszár államfő ellen. Egy orosz állampolgár is érintett volt az elnök autóbalesetében a tenger melléki pályán a Kastelec alagútban múlt pénteken, utasként, amely állítólag veszélyezteti Szlovénia nemzetbiztonságát.
1: Az elnöki hivatal nem tud az esetleges alkotmányjogi vádról, de nem lepi meg őket. Szerintük a vádak alaptalanok, mivel az érintett személy kettős állampolgárságú. 2016 óta az orosz útlevél mellett szlovén útlevéllel is rendelkezik, jelentette a TVS. Alkotmányjogi vádat legalább 30 parlamenti képviselő nyújthat be, és az összes képviselő többségének szavazata szükséges a javaslat jóváhagyásához. Eddig az alkotmányjogi vádat csak Danilo Türk volt köztársasági elnök ellen nyújtottak be, amit a parlament elutasított.
0: A Pop TV szerint várhatóan szeptemberben nyílik meg Izrael első szlovéniai nagykövetsége Ljubljanában. Ez lesz az első izraeli nagykövetség Szlovéniában. Megnyitását Gideon Szár, izraeli külügyminiszter jelentette be, röviddel az új szlovén kormány kinevezése után, június elején. A Pop TV szerint Ruth Cohen Dar, izraeli nagykövet, még nem tartózkodik Szlovéniában, egy ideig Jeruzsálemből intézi ügyeit.
1: Eddig Szlovéniáért és Máltáért is felelős volt, de Bécsben székelő nem rezidens nagykövetként. Az izraeli hatóságok júliusban nevezték ki az első rezidens szlovéniai nagykövetnek. A szlovén kormány a nagykövetség megnyitását a két ország közötti kapcsolatok megerősítése felé tett lépésnek tekinti, amelyek az előző kormány idején megromlottak, amely számos szankciót vezetett be Izrael ellen a palesztinok általi nemzetközi és humanitárius jogsértések vádjai miatt. Janez Jánse kormánya ezt követően visszavonta a szankciókat.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. A paksi atomerőmű kiesése miatt Magyarország napi importszámlája a korábbi 0,6 milliárd forintról közel 4 milliárd forintra ugrott. Az önkéntes fogyasztás csökkentés ugyan hozott némi megtakarítást, ám ez a teljes importszámlához képest szerény összeg.
1: Az energiakrízis ára az egyes napok költségének akár felét is kitette, mivel az ország pont a legdrágább órákban szorult a legtöbb behozatalra. Normális működés mellett Magyarország akkor importál, ha a külföldi áram olcsóbb, mint a legdrágább éppen termelő magyarországi egység, jellemzően egy gázerőmű. Behozatal tehát nem csak akkor van, ha elfogy a belső tartalék, hanem akkor is, ha van olcsóbb import. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy rendszer üzemeltetési szempontok miatt még az is előfordulhat, hogy nem használják ki a teljes rendelkezésre álló importkapacitást, még akkor sem, ha az gazdaságilag kedvezőbb lenne.
0: Irán és Omán a végső szakaszába jutott a hormuzi szoros új hajózási rendjéről szóló megállapodás kidolgozásának, közölte az iráni külügyminisztérium. Teherán szerint a közös nyilatkozat gyakorlatilag elkészült, és már csak az szükséges, hogy külső szereplők ne avatkozzanak be a folyamatba.
1: Omán részéről egyelőre nem érkezett hivatalos megerősítés, és a jelentések szerint az Egyesült Államok nem vett részt a tárgyalásokban. A két ország hónapok óta tárgyal a stratégiai jelentőségű hormuzi szoros hajózási rendjének átalakításáról. A február végén kitört háború előtt a hajók akadálytalanul közlekedhettek a szoroson keresztül, amely Irán és Omán között húzódik. Az iráni külügyi szóvivő szerint a megállapodás önmagában nem garantálja a biztonságos hajózást. Szavai szerint a térség biztonsági helyzetét továbbra is befolyásolja az Egyesült Államok blokkádja és más Iránnal szembeni ellenséges intézkedések.
2: Sport.
0: A Bajnokok Ligája kvalifikációs torna második fordulójában játszott tegnap a Murán Nona és a Román Farul Konstanti. Iván Dizdar védencei 1-3-ra veszítették el a mérkőzést Muraszombatban. A muraszombati csapat szombaton a harmadik helyért száll harcba, az ellenfél a horvát Hajduk lesz, amely az elődöntőben a bécsi Ausztria ellen szenvedett verességet. A Franciaországban megrendezett junior és ifjúsági vadvízi szlalom Európa bajnokság első napján Ulaskok, Sara Belingar és Sara Globokar szerzett örömet a szlovén csapatnak. A női kajakosok csapata bronzérmet szerezett a 23 év alattiak versenyében, az U23-as és az ifjúsági kajak csapat pedig az 5. helyen végzett. Lara Gut-Behrami, a svájci alpesi síelő befejezte versenyzői pályafutását. A 35 éves svájci síelő először a tavaly novemberi edzésen elszenvedett komoly esés után fontolgatta a visszatérést a lejtőkre, de végül úgy döntött, hogy véget vet gazdag sportpályafutásának.
1: Időjárás. Délután is marad a derült időjárás, a hegyvidéken zivatarok várhatók. A hőmérséklet csúcsértéke 33 és 38 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Baleset miatt egy sávban folyik a tenger melléki stráda forgalma Kabark és Senozsecse között a főváros irányában, valamint Rezdörtó és Studenec között Ljubljana felé. Meghibásodott jármű miatt Raubar Komanda és Posztolna között Kopper felé, valamint Rezdörtó és Studenec között a főváros irányában. A Steyr pályán Tépánya és Szlovenska Bystrica között, valamint Drámlje és Pletovárja között Maribor irányában.
0: Déli kronikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől, Farics Doris hírszerkesztő és Vucsák Filip délelőtti hangtechnikus. Kívánunk további kellemes rádiózást Göncz Tamara műsorvezető és a délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép napjuk, a viszonthallásra!
3: Nem bírod már elviselni.

négyszintes panel előtt, a Bádog busz megállóra és a környékre rálóg a gyermekkorom hálója. Ott a sárga színű padon üldögél a nagymamám, hogy megjöjjön a pesti járat is rajta én. Na, arra vár. Azt mondják, egy életen át nem szokom meg, hogy nem él. Esküszöm, hogy néha látom, és hallom, hogy hozzám beszél.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom,
1: városi álom.
0: Ide visz a szívem, és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budát

Szép napot kívánunk a kedves hallgatóknak ezen a gyönyörű szép augusztus 6-ai napon. Egyébként csütörtök van, 12:30 hajszál pontosan, és az itt továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió. A délutáni csapattal pedig mi már készen vagyunk, hogy egy újabb kellemes délután töltsünk el az önök társaságában, na meg ugye jobbnál jobb zenék társaságában, amiket a mai délután folyamán Király Boglárka válogat. A technikus kollégát a stúdióban Gál Andi, a délutáni hírszerkesztő Oleti Zsuzsa, a műsorvezető pedig Göncz Tamara. Mi leszünk itt önökkel egészen 7 óráig, úgyhogy tehetik, akkor tartsanak velünk a folytatásban, és maradjanak a Muravidéki Magyar Rádió hullámhosszain. Egy biztos, hogy jobbnál jobb zenékből és műsorokból, ahogy említettük, nem lesz hiány. Lesz itt terepjáró, visszapillantó, megnézzük, hogy ki szeretne hirdetni a délutáni órákban, ha a délelőttikben nem tették. Na meg, ugye jobbnál jobb zenékből biztosan nem lesz hiány, sohasem, minket nem állít meg sem a meleg, sem a hideg, sem pedig a dementorok. Érkezik Majkai és Molnár Tamás közös dala, a visszapillantó.

Augusztus 6-a van, csütörtök, a mai nap 13 óra hajszál pontosan, és ez itt a Moravidéki Magyar Rádió. Önök pedig a mai délután legfrissebb időjárás jelentését hallhatják, elsőként ugyebár, ahogy megszokhattuk, Szlovéniára vonatkozóan. Ma napközben többnyire derült idő várható az ország nagy részén. Délután főként az alpesi térségben elszórtan kialakulhatnak hőség okozta zivatarok. A nappali csúcshőmérséklet egyébként 33 és 38 Celsius fok között alakul. Az éjszaka második felében észak felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, északon elszórtan záporok is előfordulhatnak egyébként. Néhol megélénkül az északkeleti szél, a tenger melléken pedig gyenge búra fúj majd. Holnap változóan felhős idő várható, helyenként záporokkal és zivatarokkal, különösen Szlovénia északi felén. Néhol északkeleti szél fúj, a tenger melléken pedig gyenge búra várható. A reggeli hőmérséklet 16 és 22, a nappali csúcsérték pedig 26 és 31 Celsius fok között alakul. Goriskón és a szlovén Isztrián a hőmérséklet elérheti a 35 fokot is egyébként. Aztán szombaton fokozatosan felszakadozik a felhőzet, bár a hegyvidéki területeken még előfordulhat egy-egy rövid zápor, zivatar. Vasárnap pedig napos és ismét valamivel melegebb időre lehet számítani. Egyébként a magas hőmérsékletekre, illetve erdőtüzekre kiadott figyelmeztetések továbbra is érvényben vannak. Szlovénia nagy részének síkvidéki területein ma is tartósan magas hőterhelés várható, illetve a természetes környezetben kialakuló erdőtüzek miatt nagyon magas kockázati szintet hirdettek ki a tenger mellék egyes részein, míg az ország többi részén magas a kockázat mértéke. És ha már ugye a figyelmeztetéseket letudtuk, akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket, ugyanis melegből nincs hiány, Lendva egyébként 34 fokos jelen pillanatban, Muraszombat 35, Maribor 34, Celje 35, Ljubljana 34, Novo Mesto 34 fokos, Koper

0: 33, Kredaricán pedig 17 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket. Ma többnyire napos időre lehet számítani, képződő gomoly felhőkkel, amelyekből legfeljebb kevés helyen alakulhat ki zápor, zivatar. A Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, és késő délutántól egyre több helyen meg is élénkül. A zivatarokat azonban erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 37 és 42 fok között várható. Késő estére általában 26 és 33 fok közé csökken a hőmérséklet. Aztán holnap, azaz pénteken, a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütésre számíthatnak, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok egyébként. Elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, nagyobb számosságban a Dunától keletre. A zivatarokat erős, viharos széllökések, néhol felhőszakadás is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, de délkeleten ennél néhány fokkal magasabb értékek is lesznek. Szombaton a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatnak, legfeljebb egy-egy zápor, zivatar lehetséges, vasárnap pedig felhőtlen vagy derült napos száraz időre lehet számítani. És hogyha már egyszer Magyarországról van szó, akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket ott is. Lenti 36 fokos, Zalaegerszeg szintén, Nagykanizsa 37, Szentgotthárdon 36 fokot mérnek, Szombathelyen 35-öt, Budapesten pedig 38 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Moravidék közúti forgalmában nem jelentettek nagyobb fennakadásokról. Lezárták a tengermelléki autópályát Divacsa és Gábor között, vagyis hát közötti szakaszát Ljubljana felé. Egy közlekedési baleset és egy kigyulladt jármű maradványait takarítják jelenleg, úgyhogy az arra tartók legyenek azért óvatosak. Illetve baleset miatt akadozik a tengermelléki pálya forgalma. Teljes útzár van érvényben Fernetici és Gábor között, Gábor irányában. A forgalmat egyébként a pihenőhelyen keresztül terelik el. Ugyanez baleset miatt az Olaszország felé vezető oldalon is lezárták a belső sávot. Aztán Szezsana és Szenozsecse között a Ljubljana felé tartó forgalom a belső sávban halad, körülbelül fél órás késéssel számoljanak az arra tartók. Az autópályán Koper és Ljubljana között már körülbelül másfél óra késéssel kell számolni, illetve a Smárje-Prijelsák és Rogáska-Szlatina közötti út Podplatna le van zárva. Forgalmi dugokkal a tengermelléki autópályán találkozhatnak egyébként Unec és Posztolyna között Koper felé kb. 15 perces a késés, amivel számolni kell, aztán Kozina és Divacsa között Ljubljana felé, Rezdörtó és Raubarkomanda között Ljubljana felé, és Szezsana kelet és Gáberg között megint csak a főváros felé. Illetve még az utakon Posztolyna, Rezdörtó, Kozina, Divacsa, Szenozsecse, Smárje, Koper, Lesce, Bled, ezek a szakaszok, ahol még találkozhatnak torlódásokkal. A tengerparti autópályán jármű meghibásodása miatt egyébként le van zárva a sáv Unec és Raubarkomanda között Koper felé, valamint a lassú sáv Kastelec közelében Ljubljana felé egy jármű meghibásodása miatt. Több helyen ezen kívül munkálatok is vannak, ezért ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni, már csak ezért is. Ami pedig a rendőröket illeti, ők ma Jutomer körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, de ahogy azt jól tudhatjuk, ez nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, úgyhogy ha ma autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, körültekintően, tartsák be a szabályokat mindenütt, hogy aztán mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a nap folyamán.

Szökni akart hát, én tudod így nem, nem mentem utána hiába. De ma van valami, ami azt súgja talán, hogy semmi sem moccant.

Kinek ismerős a hashtag soha véget nem érős cím? Na, akinek nem, annak eláruljuk, hogy egyébként ez egy zenés játékfilm, melyet a Flor, Tomi és Diaz alkotta, rendkívül népszerű zenei formáció a Valhalla slágerei inspiráltak. A hat történetet Valhalla dalokkal egybeszövő film producere a könyves, tévés, filmes Lévai Balázs, rendezője pedig Tiszeker Dániel. A hashtag soha véget nem érős generációs film a mai 20 évesek életérzését, gondolkodását, problémáit, párkapcsolatait ábrázolja. Szinte minden alkotója 30-on inneni. És egyébként idén 10 éves a film, ha minden igaz, legalábbis a Valhalla Facebook posztjai alapján ezt tudhatjuk meg. Ugyanis július 16-án egy olyan bejegyzést tettek közzé, hogy ma 12 éves a Valhalla. Köszönjük, hogy ennyi ideje velünk vagytok. A hashtag soha véget nem érős filmünk is 10 éves már. Szóval az idei Budapest Parkos koncertünkön ezt ünnepeljük. De mi történt azóta a főhősökkel? Folytatás, szülinapi meglepik nem sokára itt és augusztus 28-án a parkban. És azóta egyébként többször is volt említve az, hogy a film 10 éves, és hogy 10 év után vissza is tér. Úgyhogy augusztus 28-áig érdemes bepótolni tehát ezt a filmet, vagyis hát ennek megtekintését, és ha van idejük, akkor 28-án érdemes egyébként ellátogatni a Budapest Parkba is egy bomba sóra, ahogy azt ők is írták, meghallgatni egy jó kis Valhalla koncertet, na meg ugye megnézni, hogy mi a filmnek a folytatása az elmúlt 10 év után. De mi is lenne velünk, ugyebár a Valhalla nélkül, akik megalakulásuk után már nem sokkal a magyar popzenei világ egyik legmeghatározóbb alakjai lettek. Volt egy bizonyos időszak, amikor konkrétan előttük és a halott pénz előtt hevert a világ. Nem volt olyan ember, aki nem ismerte volna a dalaikat. És egyébként megírták a Volt Fesztivál himnuszát is, teljesen pontosan 2016-ban. Úgyhogy ha már egyszer Valhalla és az ő filmüket emlegetjük, meg azt, hogy idén 12 évesek, akkor szóljon a 2016-os Volt Fesztivál himnusza az Emlékszem Sopronban, a Valhallótól és a Halott Pénztől.

Egy kis nyárias hangulatú fesztiválos zene az Emlékszem Sopronban. Most már tényleg csak emlékezhetünk rá, legalábbis ami a Soproni Volt Fesztivált illeti. 2023 nyarán ugyanis a legismertebb magyar zenei fesztivál hát bezárta kapuit. Ahogy azt ők is írták, 30 éve, azaz 1993. április 4-én indult útnak a Volt Fesztivál a Soproni Sportcentrumban, amelyen a Flashback, az October, a The Perfect Name, Siami zenélt. Az azóta eltelt 3x alatt olyan nagy sztárok érkeztek melléjük, mint a Depeche Mode, a Linkin Park, az Iron Maiden, a Prodigy, a Motorhead, Imagine Dragons, David Guetta, Iggy Pop és sok száz külföldi és hazai fellépő. Neked melyik volt a legemlékezetesebb? Ez volt a 2023-as poszt, amivel beharangozták hát a legutolsó fesztivált. És egyébként érdemes megemlíteni, hogyha nem lett volna abban az évben Volt Fesztivál, vagyis hát pontosabban 2017-ben, ha nem lett volna Volt Fesztivál, akkor Magyarországra sem jutott volna el a Linkin Park, még Chester halála és utána jó pár évnyi szünet vagyis hát előtt. Úgyhogy mindenképpen sokat köszönhetünk nekik. Minden esetre viszont egyelőre úgy tűnik, hogy ebből a fesztiválból többet nem kapunk. Nyárias hangulatú zenékből viszont nem lesz hiány. Érkezik a Bagosi Brothers Company és az Úszom a nap felé című daluk.

Bialex és Schlepptől szólta még mindig, egyébként már 10 éves a dal, október 15-én 2015-ben jelent meg, úgyhogy idén októberben 11. szülinapját ünnepli majd, és azóta is a zenekar egyik legismertebb musikája. Na de, ezután már szól is a háttérben Teddy Swims-től a The Door, és 3/4 körül várja önöket a friss ismétlése is, úgyhogy ha a délelőtti órákban 9:50 tájéken lemaradtak volna róla, akkor tartsanak az MMR-rel a folyamatot.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és most egy picit visszatérünk a countryhoz, legalábbis Diplo segítségével. A világhírű producer és DJ ugyanis újabb fejezetet nyit country zenei kalandjában, és ennek első jeleként egyszerre két új dallal is jelentkezett. A díjnyertes énekes dalszerző Cameron Whitcobb közreműködésével készült a Would You Still Love Me, valamint a feltörekvő country előadó Wyatt Flores-szel rögzített Saving This Battle. Ezek kaptak helyet most aktuálisan a slágerlistákon. Egyébként a rajongók már hónapok óta várták a Would You Still Love Me hivatalos megjelenését, miután Diplo és Cameron Whitcomb először mutatták be a dalt Kaliforniában a Stagecoach Fesztivál közönsége előtt. A szerzemény Diplo záró fellépésének egyik csúcspontja volt, amelyet több mint 65 ezer néző követett. A premiért megelőző napokban a két előadó közösségi oldalain is folyamatosan beharangozta ezt a kislemezt, tovább fokozva a várakozást, úgyhogy a két friss felvétel egyike érkezik most, egy régóta várt Diplo country dal, és természetesen a nagylemez egyik előfutára, úgyhogy ma érkezzen a Would You Still Love Me?

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Holeti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó napot kívánok a hallgatóknak! A szlovén mezőgazdasági minisztérium két nyilvános pályázatot hirdetett a mezőgazdasági üzemek gazdasági helyzetromlásának enyhítésére. Mindkét pályázat akár 115 ezer eurós forrást is biztosíthat az agrárüzemek megsegítésére, jelentette be az Agrártárca. Az NLB csoport az idei év első felében 252,4 millió euró nettó nyereséget ért el, ami 8%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A második negyed évben az adózott nyereség elérte a 133,1 millió eurót, ami 12%-os növekedést jelent negyedéves alapon. A nettó nem kamat jellegű bevételek 33%-os növekedése mellett. A Tisza frakció javaslatának megfelelően jövő kedden dönt a Magyar Országgyűlés az új köztársasági elnökről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság csütörtöki ülését követően az MTI-vel azt közölte, hogy a keddi titkos szavazás várhatóan 9 óra 40 perckor kezdődik. A voksok összeszámlálásával együtt körülbelül egy másfél órát vesz igénybe. Amennyiben jövő kedden megválasztják, az új köztársasági elnök esküdtesz, majd beszédet mond az országgyűlés előtt, tette hozzá a ház elnök feladatait ellátó alelnök. Észak-Szerbiában rekordalacsony a Duna vízszintje. Régi felvételeken látható, hogy Apatin és Bezdán közelében kiterjedt homokpadok bukkantak felszínre. Hajók állnak a folyó szárazon maradt részein, egy kisebb kikötőben pedig eltűnt a víz, így a teherszállító hajók is vesztegelnek. A csökkenő vízszint Szerbia vízerőműveinek termelési kapacitását is érinti. A hatóságok folyamatosan figyelik a helyzetet, mivel az aszály nyomást gyakorol a közlekedésre, az energiatermelésre és a Duna mentén élő közösségekre. Irán bejelentette, hogy megállapodásra jutott Ománnal a Hormuzi szoroson átvezető hajózási útvonalról. Kazem Garibabadi, iráni külügyminiszter helyettes később az Irna hírügynökségnek elmondta, hogy az új útvonal ideiglenes lesz és 2-4 hónapig maradhat nyitva. További részleteket nem közölt. Az Egyesült Államok és Omán egyelőre nem nyilatkozott a javaslatról, írta a Reuters.

0: Több erdőtűz füstje borítja be Washington középső és keleti részének hegyeit, miközben tűzoltó helikopterek dolgoznak a lángok megfékezésén. A Nemzeti Gárda egységei folytatják a vízledobási műveleteket, miközben a tűzoltók megerősítik a védővonalakat, miután a hűvösebb időjárás lassította a tűz terjedését. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a hétvégére várható melegebb, szárazabb és szelesebb idő megnehezítheti az oltást. Spokane térségében a tűzek több száz épületet romboltak le, emberek tízezreit kényszerítették evakuálásra, és továbbra is vizsgálják őket, miután a hatóságok közölték, hogy mindhárom tüzet emberi mulasztás okozta.
1: Időjárás.
0: Délután is napos, nagyon meleg idő várható, a hőséget legfeljebb a hegyekben enyhítheti egy-egy futó zápor vagy zivatar, a csúcshőmérséklet 33 és 39 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Jutomer körzetében ellenőrzi, ma gyakra van a járművek sebességét.

0: Megunta? Nem fél el a lakásában? Vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: 14 óra 16 perc a pontos idő, ez pedig akkor azt jelenti, hogy megkezdődik a délutáni apró hirdetés rovatunk, mondhatjuk így is. És egyébként mielőtt fogadnánk a friss hirdetéseket, érdemes elmondani, hogy már a délelőtti órákban is érkeztek bőven hirdetések, ezek pedig akkor a következők. Lentiben eladó 3 darab 120 literes, 3 darab 220 literes cefre hordó, egy kisméretű üst, pálinkás üveg, 25 literes mini szőlődaráló és 5 darab 40 cm átmérőjű körfűrészlap. Ugyan itt eladó Skoda Octavia 2003-as évjáratú megkímélt és korához képest tökéletes állapotban. A telefonszám, amit hívni lehet, ha bármelyik felkeltette az érdeklődésüket a hirdetések közül, akkor az a 0036 30 560 66 91. Lentiben olcsón elvihető 200 darab tetőcserép és nagyobb mennyiségű lenszőttesből készült gabona vagy takarmány tárolására is alkalmas zsák. A telefonszám, amit hívni lehet, a 0036 70 932 74 75. Aztán Wartburg 1981-es évjáratú 45 ezer kilométerrel megkímélt állapotban, első tulajdonostól motorhibásan eladó. A telefonszám 0036 30-as 519 56 11. Zala-megyében eladó TZ4K traktorra és Rába kis traktorra való gyári keréksúlyok. Ugyanitt eladó Orbit szervokormány és munkahenger. A telefonszáma 0036 30 23 23 713. Siófokon eladó 6 éves Toyota Yaris 21 ezer kilométerrel. A telefonszám, amit hívni lehet, a 0036 84 553 654. Aztán egy idős hölgy fiatal kutyussal keres segítséget a házi munkavégzésben. A hölgy önellátó, az ételkészítésben és a lakás alapvető takarításában van szüksége segítségre. A gondozás Lendván, a hölgy otthonában történik vasárnap estétől péntek délutánig. Elvárás az idősekhez és az állatokhoz való kedves viszony. Ha éppen valaki úgy gondolja, hogy ez a leírás megfelelő hozzá, akkor hívja bátran a 041 296 279-es telefonszámot. Eladó Volvo S60 2001-es évjáratú benzines autó javításra vagy alkatrésznek. A karosszéria rozsdamentes, jó állapotú. A motor alapvetően rendben van, azonban az olajszivattyú túlmelegszik, ezért az autó jelenleg nem üzemképes, javításra szorul. Az autó ki van vonva a forgalomból, nincs biztosítása és nincs forgalomban. Az ár pedig megegyezés szerinti, a telefonszám pedig akkor a következő 00386 31 442 770. Végül pedig 48LE Steyr traktor 2 év műszakival eladó. A telefonszám, amit hívni lehet, a 0036 30-as 352 99 89. Mi pedig akkor a következő percekben kettő telefonszámon leszünk elérhetőek, 575 17 18, valamint az 575 17 19. Ha külföldről telefonálnak, akkor plusz 386 2-es, majd pedig a kettő telefonszám közül az egyik az, amit be kell pötyögni.

0: és már van is egy telefonálunk. Halló, halló, szép napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Hirdetni szeretnék.
0: Hallgatom.
1: Fehérbor, és pedig Chardonnay, Sauvignon, olasz Riesling, és sárga muskotáj. Eladó.
0: Tehát akkor fehérbor, és akkor igen, volt Chardonnay.
1: Ez mind a négy sárga. Gondolom, mind a négy fehérbor, olasz Riesling, Chardonnay, Sauvignon és sárga muskotáj.
0: Sauvignon és sárga muskotáj, ugye?
1: Külön-külön, igen.
0: És sárga muskotáj, rendben.
1: Az ára 2,5 euró literje.
0: 2,5 euró per liter.
1: Érdeklődni a 0,40.
0: 0,40.
1: 815.
0: 815.
1: És 810-es.
0: És a 810-es telefonszámon. Rendben, felvettük a hirdetését. Köszönjük szépen, hogy telefonált. További kellemes napot kívánunk.
1: Viszont. Köszönöm, viszont.

0: És már a következő hallgatót, vagyis hát telefonálónkat köszöntöm. Hallóban, szép napot kívánok.
1: Mondhatom?
0: Igen, hallgatom.
1: Fűrtojás eladó.
0: Fűrtojás?
1: Fűri tojás eladó.
0: Rendben.
1: Illetve hivatal megrendelhető. Folyamatosan megrendelhető, rosszul mondtam.
0: Rendben, tehát akkor fűrtojás rendelhető.
1: És folyamatosan rendelhető, igen.
0: Rendben.
1: Mondom a számot, 0630.
0: 30-as. 30-as után mit mondott?
1: 0630.
0: Igen.
1: 58.
0: 58.
1: 65.
0: 65.
1: 905.
0: 905-ös. Rendben, felvettük a hirdetést.
1: Van, köszönöm.
0: Még köszönjük a telefonhívást, kellemes napot kívánunk.

0: És már van egy újabb hirdetőnk. Haló, haló, szép napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Ferenc vagyok, és hirdetni szeretnék.
0: Hallgatom.
1: Köszönöm szépen. Elaló lenne új kovácsolt kapuk.
0: Tehát új kovácsolt kapuk.
1: Igen. 2000 literes víztartály.
0: 2000 literes víztartály.
1: Egy darab hízó.
0: Egy darab hízó.
1: 20 darab tojótyúk.
0: És 20 darab tojótyúk.
1: És az utolsó pedig 120 négyzetméteres felújított családi ház.
0: 120 négyzetméteres felújítható családi ház, ugye?
1: Felújított.
0: A felújított? Rendben.
1: Végül is majdnem új ház, igen.
0: Rendben, felírtuk.
1: Ajtól végig, tetőig föl van újító ház, igen, igen. És pedig akkor mondanám a telefonszámot. 003620.
0: 20-as.
1: 50.
0: 50.
1: 67.
0: 67-es.
1: 193.
0: És 193-as. Rendben, és köszönjük
1: helyileg,
0: szépen.
1: Helyileg mondom, jó, hogy hol van, magyar lakon.
0: És mindez magyar lakon. Rendben.
1: Magyar lakon. Nagyon szépen köszönöm, egy szép napot, minden jót önöknek.
0: Mi köszönjük, hogy nálunk hirdetett, és további kellemes napot kívánunk mi is.

Közben egyébként üzenetben is érkeztek hirdetések, mégpedig régi motorokat, autókat vásárolnának. A telefonszám, amit hívni lehet, a 0036 30-as 553 77 66. Illetve Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó. A telefonszám 0036 30-as 314 71 58.

Kevesebb, mint egy perccel vagyunk, 14:30 előtt, és ezzel akkor véget is ér a délutáni apró hirdetésünk. De még mielőtt lezárnánk, azért elismételjük, hogy a délutáni percekben milyen hirdetések érkeztek. Tehát régi motorokat, autókat vásárolnának. A telefonszám, amit hívni lehet, a 0036 30-as 553 77 66. Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó. A telefonszám, amin érdeklődni lehet, a 0036-os 30-as 314 71 58. Aztán fehér borok eladóak, név szerint Chardonnay, olasz Riesling, Sauvignon és sárga muskotáj, 2,5 euró 1 liter, és a telefonszám, amin érdeklődni lehet, a 040 815 810-es. Illetve lenti környékén fürtojás rendelhető folyamatosan, a telefonszám, amit hívni lehet, a 0036 30-as 58 600, 65 és 905-ös. Végül pedig magyar lakon eladóak, vagy eladó új kovácsolt kapuk, 2000 literes víztartály, egy darab hízó és 20 darab tojótyúk, valamint egy 120 négyzetméteres felújított családi ház. A telefonszám, amin érdeklődni lehet, pedig a 0036 20-as 50 67 192-es. Ezek voltak tehát akkor a délutáni percekben beérkezett hirdetéseink, a délelőttiket és ezeket a frisseket is megtalálják majd a honlapunkon, az mmr.si weblapon, méghozzá az apró hirdetés fő alatt, úgyhogy ha valamilyen telefonszámot nem sikerült volna leírni, illetve nem tudják pontosan, hogy mit is hirdetnek teljesen pontosan, akkor ott nyugodtan le lehet ezt csekkolni még a folytatásban. Mi pedig akkor le is zárjuk ezt a délutáni apró hirdetést, és folytatjuk továbbra is zenével.

A Kávészünet zenekartól szólt az Augusztus végén című dal, aminek egyébként ugye az eredetihez Závada Pétertől származik, ugyanis az ő versét dolgozták fel ugyebár ebben a dalban. Úgyhogy valamennyire talán mondhatjuk, hogy ide is illő, hát hamarosan augusztus vége nekünk is itt lesz, ugye tudjuk, hogy a napok borzalmasan gyorsan múlnak, úgyhogy észre se fogjuk venni, és már itt lesz nekünk az augusztus vége, ennek valószínűleg az iskolások fognak legjobban örülni, amikor ugye megkezdődik majd az iskolai időszak szeptember 1-jével. Na de egyelőre erre inkább ne is gondoljunk, nehogy még valaki rosszul aludjon majd az éjszaka, ha esetleg hallgatja a rádiót fiatalon. Viszont, aminek a végéhez közeledünk, biztosan az ez az óra, ugyanis 14 óra 42 perc a pontos idő. Egyelőre viszont még zenéből nem lesz hiány, érkezik Dolly Parton és a 9to5 című dala, meg hamarosan elmondjuk azt is, hogy milyen különféle témák várják önöket a mai terepjáróban 3 órától, úgyhogy érdemes lesz a folytatásban is az elmárrel tartani.

0: cimentél, és csak húztál, húztál, húztál magad után. Én meghagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrét csíkot húztam magam után, magam után.
1: Anna and the Barbies és a Magam után, ez volt ugye a dal címe, háromkor pedig terepjáró, méghozzá három témával, lássuk is, hogy melyek ezek. Szerdán délután folytatta a 22. megszakított soros ülését a Lendvai Községi Tanács. Napirenden a Községi Választási Bizottság, valamint a Magyar Nemzetiségi és a Roma Közösség Választási Bizottságainak kinevezése szerepelt. Azonnal a 22. soros ülés befejezése után a Lendvai Községi Tanács a második rendkívüli ülésen folytatta munkáját. Ennek témája a Lendvai Egészségház igazgatójának kinevezése szerepelt. Pontosabban a július 10-én megtartott levelező ülésen elfogadott határozat visszavonása, amely az igazgatójelölt pozitív véleményezését tartalmazta. Fehér Ilona beszámolóját hallhatják majd a mai terepjáró első témájában erről az ülésről. Aztán 25 éves a Szent Gotthárdi Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor, amelyiknek a helyszíne idén is a Szlovén Kulturális és Információs Központ. A szakmai szervezői munkákat Gerics Ferenc, a Lendvai Galéria Múzeum egykori igazgatója egyengeti. A Magyarországi Szlovének Szövetsége támogatásával, amelyről Kovács Andrea, a szervezet elnöke nyilatkozott. A helyszínen Botka Ágnes járt, tőle hallhatják majd a részleteket. Végül pedig a Lenti Gyógyfürdő Úszóklub a nyár folyamán úszótáborokat szervez Lentiben. A táborok rendszeres résztvevői a muravidéki iskolások is egyébként. Az úszás örömét felfedező fiatalokhoz pedig tegnap délután Szőke Krisztina látogatott el. A részleteket a mai terepjáró záró témájában, azaz harmadik témánkban hallhatják. Ha érdeklik önöket a részletek bármelyik témában, akkor mindenképpen csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk háromtól. Várja önöket a terepjáró!

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Szerdán délután folytatta 22. megszakított soros ülését a Lendvai Községi Tanács. Napirenden a Községi Választási Bizottság, valamint a Magyar Nemzetiségi és a Roma Közösség Választási Bizottságainak kinevezése szerepelt. Azonnal a 22. soros ülés befejezése után a Lendvai Községi Tanács a második rendkívüli ülésen folytatta munkáját. Ennek témája a Lendvai Egészségház igazgatójának kinevezése szerepelt. Pontosabban a július 10-én megtartott levelező ülésen elfogadott határozat visszavonása, amely az igazgató jelölt pozitív véleményezését tartalmazta. Fehér Ilona beszámolóját hallják az ülésről.
2: A Lendvai Községi Tanács ülésén a 19-ből 11 tag volt jelen. A polgármester távolléte miatt az ülést Andrej Mátyasec alpolgármester vezette. A 22. ülés folytatása előtt Alen Dominics tanácstag kifogásolta, hogy az ülés nem lehet a korábban megszakított ülés folytatása, mert a tanácstagok új anyagot kaptak, és az Országos Választási Bizottság is elvette a tanácstól a választási bizottságok kinevezéséhez szükséges kompetenciát. Magyarázatként elhangzott, hogy a megszakított 22. ülést be kell fejezni, a már korábban elfogadott napirend pedig nem változott. Ugyanakkor módosítani kellett a határozatjavaslatokat, mivel a Községi Tanács határidőn belül nem nevezte ki a választási bizottságokat, amelyeknek tagjait a törvény értelmében most már az Országos Választási Bizottság nevezi ki. Andrej Mátyasec alpolgármester.
3: Na poziv Državne volilne komisije sprejeli sklep, da predlagana imena predamo v potrditev Državni volilni komisiji.
4: Az Országos Választási Bizottság felszólítására elfogadtuk a határozatot, hogy a választási bizottságok javasolt tagjainak névsorát átküldjük az Országos Választási Bizottságnak megerősítésre. Így a mandátum vizsgáló és választási bizottság által Községi Tanácsnak javasolt bizottsági tagok listája az Országos Választási Bizottsághoz kerül felülvizsgálatra és megerősítésre. Volt egy bizonyos határidő, amit sajnos lekéstünk. Ezt a határidőt az új törvény írja elő, ami sajnos elkerülte a figyelmünket. Úgy gondolom, hogy nincs azzal semmi baj, ha ezekről a nevekről az Országos Választási Bizottság hozza meg a döntést. A Választási Bizottság felszólításában ugyanis az áll, hogy javaslatainkat küldjük el hozzájuk megerősítésre. Ebből arra következtetek, hogy a mi ajánlásainkat el is fogadják. Ha nem így lesz, akkor pedig olyan eljárásokat folytatunk, amelyekre felszólítanak bennünket.
2: Magyarázta Andrej Mátyasec alpolgármester. A kinevezések átruházása mellett 10 tanácstag szavazott. Egy volt ellene. Az ülés folytatásában 9 mellette szavazattal Törnár Robertet nevezték ki a Lendvai Idősek Otthona tanácsába, aki az önkormányzat érdekeit képviseli az intézet tanácsában. Mandátuma a helyhatósági választásokig érvényes. A 22. soros ülés befejezése után a Lendvai Községi Tanács munkája a második rendkívüli üléssel folytatódott, amelynek témája a július 10-én megtartott levelező ülésen elfogadott határozat

0: visszavonása volt. A lendvai községi tanács akkor pozitívan véleményezte az igazgatójelölt kinevezését. Az egészségügyi minisztérium közben figyelmeztette a lendvai egészségházat, hogy az igazgatói munkahely betöltésére vonatkozó pályázati feltételek nem voltak teljes mértékben összhangban a törvényben leírt feltételekkel. A lendvai községi hivatal ezért tartotta indokoltnak a rendkívüli ülés összehívását és a határozat visszavonását, még a közintézet tanácsa mai ülése előtt, amelyen az igazgatói pályázat eljárási folyamata is szerepel. Mivel ha a 7 társalapító község közül valamelyik nem adja hozzájárulását a kinevezéshez, akkor erre nem kerülhet sor. A magyarázat során az is elhangzott, hogy a község nem működhet törvényellenesen, ezért kötelessége a törvényellenes eljárást támogató határozatot visszavonni. A kérdésről hosszú vita alakult ki. Alen Dominics szerint a minisztérium levelében nem írja, hogy a pályázat törvényellenes volt. Azt írja, hogy a pályázati feltételek nem voltak teljes egészében összhangban a törvényben meghatározott feltételekkel. Kérdés, hogy a kettő ugyanazt jelenti-e? Tette fel a kérdést Dominics, és a 2,5 éve húzódó húzavona után miért a tanácstagoknak kell erről dönteniük? Sus Mihály tanácstag szerint az egészségház tanácsának a feladata lenne a döntés meghozatala. Ha a községi tanács visszavonja határozatát, akkor az egészségház tanácsának döntenie sem kell ebben az ügyben. Véleménye szerint a községi tanács a határozat visszavonásával igazságtalanul jár el a jelölttel szemben. Andrej Matyasec, az üléslevezető alpolgármester hangsúlyozta, hogy a jelölt kinevezésének jóváhagyását a tanács egyhangulag támogatta, ami azt jelenti, hogy nem a jelöltet kifogásolják, hanem a törvénybe ütköző eljárást. Végül szavazásra adta a határozat visszavonását.
1: Császú glaszaványa bló prisotnih enáj svetnikó, kár pomeni, da smo blíz klepcni. Za, szó se odločili 4 svetniki, proti stabla 2.
2: A döntés pillanatában 11 tanácstag volt jelen, ami azt jelenti, hogy határozatképesek voltunk. A határozat mellett 4 tanácstag szavazott, 2 voltak ellene, 4 tartózkodtak, 1 tanácstag pedig nem szavazott. Ez azt jelenti, hogy a határozat el volt fogadva, mivel a többség mellette szavazott.
1: 4 so bili vzdržani, 1 pa ni glasoval, kar pomeni, da je sklep sprejet. Se pravi, večina je bila za.
3: Huszonöt éves a Szent Gotthárdi Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor, amelynek helyszíne idén is a Szlovén Kulturális és Információs Központ. A szakmai szervezői munkákat Gerics Ferenc, a Lendvai Galéria Múzeum egykori igazgatója egyengeti. A helyszínen Botka Ágnes járt.
4: Ismét jó itt lenni Szent Gotthárdon, és megélni a 25 évet nem olyan egyszerű. 6 országból hívtunk meg művészeket. 11 vannak, olyan érzésem van, hogy jól érzik magukat. Szerintem ismét gazdagítani fogjuk itt a határon túli szlovénoknak a gyűjteményét, és nem utolsó sorban minden éven, amiután a Huszár Gábor polgármester bekapcsolódott a játékban, megfelelő szinten támogatja a művésztelepet anyagilag, és kiváló szponzoraink vannak, akik szívesen fogadnak bennünket bárhol. Itt a helybeli, hogy is mondjam, személyiség kiválóan kezelik a dolgokat, nagyon kedvesek, figyelmesek hozzánk, és a szlovénok elnökasszonya, Kovács Andrea, egy kiváló szervező, aki gyakorlatilag lehetőséget ad olyan körülményeknek, amelyre nagyon sok művész velem együtt nincs hozzászokva.
5: Kovács Andrea, a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke. Ugye a Szentgotthárdi Művésztelep idén ünnepli 25. évfordulóját, és tervezünk kiadni egy monográfiát, de természetesen az, amely később fog megjelenni, de van egy lehetőségünk, felkértek bennünket a Liszt intézettől, hogy augusztus végén készítsünk egy kiállítást a 25 éves művésztelepről, az itt készült alkotásokról. Ez a kiállítás, ez sajátos lesz, csak azért is, mert nem csak a Szentgotthárdi Művésztelep fog bemutatkozni, hanem a Lendvai Művészteleppel együtt. Mivel a Liszt intézetben kerül rá sor, nagyobb hangsúlyt fektetünk a szlovén és magyar művészeknek, míg tőlünk képek érkeznek a Liszt intézetbe, addig a Lendvai Művészteleppről pedig szobrok. Ugye ott bronzöntéssel foglalkoznak, úgyhogy a szobrok azok onnan érkeznek, és a kiállításnak meg az apropója az tulajdonképpen egyrészt a jó együttműködés, a közösség, a nemzetiségi közösségek között, illetve a két ország közötti együttműködést, és a címe is majd tulajdonképpen a hídfőket fogja majd használni, vagy alkalmazni, hiszen a két állam közötti együttműködésnek a tartó oszlopai lennénk mi, szlovének Magyarországon, és magyarok Szlovéniában.
0: Amikor tegnap megérkeztem a kulturális központba, a művészek éppen a reggeliről jöttek, vagy oda készülődtek, mielőtt helyet foglaltak volna a vásznaik előtt. Többnyire ismerős arcokkal találkozunk. Az egyik állvány mellett Gönti Rendre viszi fel vastagon az élénk sárga festéket. Mellette a muraszombati Mirko Reinár festő dolgozik. A koprivnicai Zsejko Muszko is járt már ezen a művésztelepen. Csuta György aktuál politikai kérdéseket fogalmaz meg metaforikusan, ecsettel. A szálloda ülésterme is műteremmé lett alakítva, ahol Hu Jinwang kínai festő dolgozik, választott hazája Szlovénia lett. A Golya nagydíjas Fodor Lengyel Zoltán a legfiatalabb nemzedékkel beszélget. Schweitzer Robert keramikus az épület hátsó traktusában dolgozik. Találkozhatunk még Vanyúr Istvánnal és a finn Maria B. Raunióval, akinek a Templom galériában látható önálló tárlata Belső horizontok címmel. A művészekkel készült beszélgetéseket a közeljövőben hallgathatják meg.
6: Ha már a színek erejét dicsérjük, útban mindig kicsit megállok, aztán egy kis vázatot csinálok, vagy valamit. Meleg, napsütés, nincs zöld fű, tüsk is minden. Mondom, nem is kell itt más, az embernek belerakják a témát a kezébe, aztán csak bejött ez a sárgás, narancsos színvilág. Úgy is színeztem meg a képet, most írtam rá hátra, hogy 38 fok Celsius. A kollégák mondják azt, hogy a másikat ne címezd meg, mert lehet lesz 39 a mai nap. Most ez van. Tűrjük ezt a meleget, de megy a munka itt nálunk szépen lassan.
3: Az úszásnak számos jótékony hatása van, mind a testre, mind pedig a lélekre. A kánikulában ez az egyik leghatásosabb és talán legbiztonságosabb mozgásforma. Mindennek tükrében egy úszótábor kiváló választás lehet a gyerekek számára. A környékbeli, így a muravidéki fiataloknak is a nyár folyamán a Lenti termálfürdőben adódik lehetőségük az úszásra. A Lenti Gyógyfürdő úszóklub szervezésében a nyári hónapokban 8 tábor zajlik, közülük az egyik a héten. Az úszás örömét felfedező fiatalokhoz tegnap délután Szőke Krisztina látogatott el.
7: Az úszótábor résztvevői már teljesen magabiztosan mozognak a vízben. Mint mesélték, ez főleg azért fontos, hogy a strandmenti nyaralások során se féljenek a víztől. De halljuk is, miképpen élik meg az úszótábort a gyerekek. Elsőként a 6 éves Liza mesélt nekünk arról, hogy miért is jött el az úszótáborba.
8: Nem szoktam úszni, de amúgy fogok járni jövőre. Nagyon szeretem, azért jöttem, mert egy évvel korábban még jártam ide úszni, és nagyon szeretem ide járni.
9: Fehér Gábor István vagyok, és már 2 éve ide járok. Szeretek itt úszni, olyan kellemes.
10: Svarda Oszkár vagyok, 3,5 évig úszok itt. Nagyon jó.
11: És miért szeretek ti úszni?
10: Hát én azért, mert hogyha mélyebb vizekre megyek, legalábbis akkor tudjak úszni, nehogy emerüljek, mint a Titanic.
12: Azért jó, mert hogyha süllyed például egy vitorla, vagy valami, akkor az a jó még hozzá, hogy te tudsz úszni.
8: Hát én azért, mert jó dolog, meg nagyon sok mindent meg is tud belőle tanulni, meg hát azzal telik az idő, meg nagyon sokat fejlődt benne.
11: Hogy néznek ki itt a napok a táborban?
8: Reggel hozunk reggelit, aztán amikor megreggeliztünk, tudunk valami játékot játszani, aztán menjünk úszni, és akkor menjünk a élményi úszodába. Aztán amikor kicsik tanultak van, amikor mi megyünk a hideg medencébe, aztán ott úszunk, aztán ebédkor utána megyünk egy picit itt játszani a társat vagy bármit, aztán amikor ezt befejeztük, egy picit még megyünk úszni, aztán úszonna és megyünk haza.
11: Milyen úszást próbáltatok már itt ki?
12: Kartempó, lábtempó, mellúszás, átúszás.
11: Neked melyik a kedvenced? Hogy úszol legszívesebben?
12: Én mellúszásban.
11: És nektek melyik víz jobb?
12: Hát nekem a úszáskor a hideg, de a meleg játszásban.
11: Mi a legnehezebb talán az úszásban? Mire kell ügyelni, vagy mi az, ami nektek úgy kihívás?
12: Hogy jól úszol, aztán mindig fejedbe tartod, hogy mit mond a edző.
10: Hogyha még nem tudtam volna úszni, akkor legalábbis a tengerre sem tudtam volna elmenni.
8: Nekem az volt, amikor kezdtem, hogy nem tudtam még lemenni a víz elé, és akkor amikor megtanítottak, akkor már jobban ment az egész.
11: Versenyezni szoktatok egymás közt?
8: Úgy, hogyha te úszol, és akkor nagyon beleütközöl a másikban, mert te gyorsabban úszol, mint a másik, akkor ki lehet kerülni.
11: Az egyéb tevékenységek közül, amik itt zajlanak a táborban, nektek mi a kedvencetek?
8: Hogy én szoktam cicapizzázni, meg szoktunk unozni is, meg nagyon sokat szoktunk itt játszani. Nagyon szeretem ezt az egész tábort.
10: Én azért szeretem, mert lehet beszélgetni, egymással barátkozni, több más dologért is.
12: Hát csúszni, játszani, megismerkedni, megbeszélgetni valamiről.
7: Mesélték a táborozók, akik közül még néhányan mikrofonunk elé álltak.
13: Én Beke Témára vagyok, és nekem itt a táborban az a jó, hogy sok új barátot tudok szerezni, meg hogy játszunk, meg hogy megtanulunk úszni, meg hogy közösségben vagyok.
14: Engem Kulcsás Szófia Csengének hívnak, és azért szeretek itt lenni, mert megtanulok úszni, meg nagyon sok barátot is tudok szerezni, meg majd később, amikor majd tengerbe megyek, és nem ér le a lábam, akkor tudok majd úszni benne.
15: Én Simonyai Berje vagyok, és itt mindenki olyan kedves, meg az úszás is nagyon kreatív, meg közben az úszás is sport. És a szabályok is egyszerűnek, Tamás bácsi szerint csak kettő van. Az első az, hogy nem szabad ugrálni, a második az, nem szabad futkosni.
7: Az úszótábor szervezője immár hagyományosan a Lenti Gyógyfürdő Úszóklub. Kis Tamás elnökkel, vezetőedzővel beszélgettünk.
16: Nagyon sok tábort szervezünk, én 22 éve szervezem az úszótáborokat is nyáron. Évközben ugye úszóedzésre járnak jó részt a fiatalok, és amikor vége van a szemeszternek, akkor általában a szemeszter végétől számítva 7-8 tábort szoktunk szervezni. Itt az a lényege, hogy akiknek nyáron nem kötelező edzésre járni, vagy még tanulni akarnak még egy kicsit úszni, azok jöhetnek nyáron táborba, reggel fél 8-tól délután 4-ig, napi 2 edzéssel, illetve 2 ilyen vizes foglalkozással pluszban nagyjából 4 órát vagyunk vízben. A maradékot azt evéssel, ivással, pihenéssel töltjük, mint ahogy most is ebéd után van egy kis pihenő. Nagyjából olyanok jelentkeznek, helyi iskolások, óvodások is vannak, mert már 5 éves kortól fölfelé már lehet jönni a táborunkba.
11: Mondta Kis Tamás, folytatva.
16: Átlagban úgy tudom mondani, hogy van több olyan gyerek is, aki több táborban részt vesz, vagy azért, mert nagyon szeret úszni, vagy azért, mert ismerősökkel is eljön még egyszer. Itt is azt hiszem most a mostani táborban van, aki már harmadszor is van itt, de volt tavaly is, a tavaly évben is, aki négyszer-ötször részt vett a nyolcból. Most jelenleg úgy néztem, tavaly 380, most egy picit többen, 386 fő jelentkezett ebbe a 8 táborba. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ömlesztve jönnek 30-40-es éve. Átlag tábor létszámom az most ilyen 30 körül rakult, amit 2-3 csoportra osztunk. Na most itt a környékbeli gyerkőcök, akik járnak iskolás hordás úszásra vagy évközben edzésre, őtőlük itt a Muravidékről is az a nagyjából 40 fő, aki jár hozzám évkörbe edzésre, tehát plusz-minusz egy fő, 40 fő jár hozzám testvérrel együtt, ők ilyenkor táborba is bejelentkeznek, és így elosszolva, itt ebbe a táborba szem négyen jöttek most.
11: Kis Tamás vezetőedző elmondta azt is, hogy a táborban miképpen csiszolják az úszási technikákat.
16: Ilyenkor nyilván nem olyan szigorúan vesszük az edzéseket, mint évközben, de megpróbáljuk a helyes technikát, a három úszásnemet, és hát hűsölés szempontjából is teljesen jó. Most nyilván pont a legmelegebb időszakban vagyunk, mert nagyon sokszor volt 40 fok fölött a hőmérő, illetve nekünk a benti medencéket használjuk úszáshoz, nagyon ritkán megyünk el kinti medencékbe, de ott is van egy kis jutalom meg játék. 90%-ban bent úszunk, a benti élményt használjuk, és ott 25-26 fokos temperálás van, illetve mondhatom azt, hogy klimatizált körülmények között tudjuk használni a medencét, és az edzés körülmények így ideálisak, biciknek, nagyoknak.
11: A klubelnök végül hozzáfűzte.
16: Én most jelen pillanatban azt látom, hogy az úszás, mint kiegészítő sporták, egy focistának, kézisnek, kosarasnak, egy röplabdásnak, bármilyen csapatsportágot űző fiatalnak, ez mostanában már alap. Köszönhető annak is, hogy évközben sokat dolgozunk azért, hogy minden korosztály meg legyen szólítva, most már ugye szenyor és a felnőtt úszásra is rámentünk, illetve ebben az évben nagyon jól sikerült ez is, illetve még nem titkolt célom, hogy szeptembertől már vízilabdás csoportokat is indítsunk, és hát előfordult jövőre már vízilabda táborunk is lesz.
3: Hallgatóink. A mai terepjáróban Fehér Ilona, Botka Ágnes és Szőke Krisztina összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
17: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

A Milky Chance-től szólt a Living in a Haze, mi pedig hamarosan folytatjuk a Weezerrel, nem is akármi miatt, hanem mert megjelent a legfrissebb daluk egy nappal ezelőtt, méghozzá a CEO című daluk teljesen pontosan. Ezzel a dallal egyben pedig be is jelentették a legújabb turnéjukat, ami Európát, az Egyesült Királyságot és egyébként Japánt is érinteni fogja. Kedd augusztus 11-től, vagyis hát igen, 2. augusztus 11-től lesznek majd elérhetőek a jegyek, és egyébként már lehet csatlakozni egy ilyen úgynevezett Weezer Fan Clubhoz, ami utána akkor azt biztosítja, hogy elsőként értesüljenek az emberek, illetve hát a kedvelők, a zenekar kedvelői a jegyek megjelenéséről teljesen pontosan, és egyben akkor még meg is írták azt, hogy a CEO című videoklipjük is ugye megjelent hivatalosan most már, és olyan híres személyiségek jelennek meg egyébként a klipben, mint Tony Hawk, Curry Barker, Dex Flame, Cheat, azaz Jay Renshaw, Rob Riggle, Rob Hubel, Michael Peña és Giovanni Ribisi, valamint Christopher Mintz Plasse is. Úgyhogy ha valaki esetleg szereti a Weezer munkásságát, akkor érdemes lecsekkolni a legújabb dalukat, és egyben ugye a legfrissebb videoklipüket is, a CEO című muzsikát, egyébként 4 perc 18 másodperces. Nálunk pedig a már jól ismert Island in the Sun fog szólni, utána pedig a 7 zeneszáma, úgyhogy mindenképpen tartsanak velünk a folytatásban is, ha tehetik.

Veled eljött a nyár, ez volt Ruby Harlem dala, és ugye már valószínűleg önöket is érdeklik a legfrissebb hírek a nagyvilágból, hát minket biztosan igen. És ami még biztos, hogy hamarosan meg is tudhatjuk a legfrissebb hazai híreket, na meg a legfrissebb híreket, ahogy már említettük, a nagyvilágból, Oleti Zsuzsától, pontban 4 órakor. Tartsanak velünk!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Natasha Pirc Muszár köztársasági elnök a Facebookon tette közzé az izolai kórház záró jelentését. Az augusztus 1-én a Kastelec alagútban történt autóbalesete után. A dokumentum szerint az államfő kulcscsontörést szenvedett, de már jól van, és megköszönte az egészségügyi személyzet munkáját. Mint ismert, Natasha Pirc Muszár az A1-es autópályán szenvedett közúti balesetet, amikor horvátországi szabadságáról tartott egy hivatalos rendezvényre. Az államfőt mentőautóval szállították az izolai kórház sebészeti osztályára, ahol vizsgálatokon esett át és megfigyelés alatt tartották, majd szombaton hazaengedték. Jelenleg otthon folytatja a lábadozást. A gyógyulás várt időtartama 4-6 hetet vesz igénybe. A Környezetvédelmi Ügynökség friss jelentése szerint a súlyos aszály és a száraz meleg időjárás még legalább 10 napig eltart Szlovéniában. Bár a hétvégén egy északról érkező hidegfront hozhat némi csapadékot, az nem lesz elegendő a mélyebb talajrétegek és a kiszáradt folyók vízhiányának pótlására. Az átmeneti néhány fokos enyhülés és a frissítő levegő széllel és záporokkal először nyugaton és északon jelentkezik, még a belső és déli területeken továbbra is nagy marad a rendkívüli hőterhelés. Péntek délután és este főként Szlovénia északi felén várhatók záporok, zivatarok, Gorenska és Koroska régióban 10-20 mm, Közép- és Dél-Szlovéniában pedig akár 5 mm-nyi eső is eshet. A rendkívüli, az ország 90%-át érintő aszály miatt a magyar kormány vízkorlátozásokat vezetett be az ivóvíz hálózaton a folyamatos lakossági ellátás biztosítása érdekében. Az érintett településeken tilos a vezetékes ivóvízzel történő tömlős locsolás, az automosás és a medencetöltés. A történelmi léptékű szárazság nem csak a mezőgazdaságot sújtja, hanem a Duna alacsony vízállása miatt a paksi atomerőmű termelésének visszafogását is kikényszerítette, ami súlyos energiaválsággal fenyeget. Horvátországban pénteken még Rijeka és Split térségére adtak ki vörös riasztást a veszélyes hőség miatt, vasárnapra azonban a legmagasabb fokú figyelmeztetés már Zágráb, Karlovac, Knin, Rijeka, Split és Dubrovnik térségére is kiterjedt. Az Adria partvidékén a nappali forróság mellett az éjszakák is rendkívül melegek maradtak. Dalmáciában és az ország déli részén többnyire napos idő, 33-36 fok várható. A hőérzetet legfeljebb átmenetileg enyhítheti a tengeri szél. A hétvégén is nagyon meleg, száraz időre és trópusi éjszakákra kell számítani. Az Európai Unió augusztus 3-án 1,4 milliárd eurónyi nyereséghez jutott az Orosz Központi Banknak az európai bankokban tárolt, majd az uniós szankciók keretében lefoglalt pénzeszközeiből, és azt Ukrajna támogatására fordítja, tájékoztatott az Európai Bizottság szerdán. A brüsszeli közlemény szerint az uniós bankokban befagyasztott orosz pénzeszközök kamataiból Ukrajna számára juttatott pénzügyi támogatás immár az 5. átutalás Ukrajnának. Zárolásuk óta az orosz pénzeszközök 8 milliárd eurónyi nyereséget termeltek, tájékoztattak. Az unió országaiban mintegy 210 milliárd euró értékű befagyasztott, az orosz állam tulajdonát képező vagyon található, a készpénzállomány kamatai azonban nem Oroszországot illetik.
2: Időjárás.
1: Délután is napos, nagyon meleg idő várható, a hőséget legfeljebb a hegyekben enyhítheti egy-egy futózápor vagy zivatar. A csúcshőmérséklet 33-39 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.

Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend lentván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másút nincs fennakadás, az utakon a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.

Mondhatnánk, hogy napra pontosan 10 éve, de ez nem lenne igaz, ugyanis 10 éve augusztus elején, vagyis hát elsején zajlott a focitábor csendében. A fiatal focistákat pedig a táborban annak idején Göncedit kereste fel. Az ő riportját hallhatják a mai visszapillantóban, ha velünk tartanak negyedkor. Mi csak ajánlani tudjuk figyelmükbe. Addig is viszont jobbnál jobb zenék várják még itt önöket a Muravidéki Magyar Rádióban. Dr. Béres és Veréb Tomi közös dala fog szólni, az ugye nem bántad meg.

0: Visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.
1: 10 éve augusztus elején zajlott a foci tábor Csentében. A fiatal focistákat a táborban Göncz Edit kereste fel. Az ő riportja következik.
2: Augusztus 1-én kezdődött a nyári napközis foci tábor, melynek az idén a Csentei Kerékpáros Központ, illetve a mellette lévő focipálya ad otthont. A részvétellel elégedett a rendező, jegyezte meg Petkovics Borút utánpótlás edző, akit a programról is kérdeztem.
3: Nagyon örülünk a részvételnek, ugye 3 évvel, amikor kezdtük a focitábort Kapcán, még akkor 20-néhány gyerekkel kezdtük meg, idénre ez 50-re bővült, úgyhogy örülünk a nagy érdeklődésnek. Idén 4 különböző csoportba osztottuk el a játékosokat, a legkisebbeknél még csak 10 kisgyerkőc rúgja a labdát, a legidősebbeknél viszont már 14.
2: A módszer is más, hiszen nem mindegy, hogy egy 14 éves, már némi tapasztalattal rendelkező focistáról, vagy egy kezdő kisgyerkőcről van szó.
3: Igen, biztosan, amíg a piciknél még csak a labdavezetést gyakoroljuk, a rugásokat gyakoroljuk, ugye a kicsit nagyobbaknál már különböző játékokat lehet játszatni velük, úgyhogy itt az edzések is már más beállítottságúak.
2: Milyen a program? Egyáltalán hogyan állt össze, Borut?
3: Hétfőn egy kis felmérés volt, hogy ki milyen szintet képvisel, és akkor ennek alapján is osztottuk el a csoportokat. Hétfőn csak edzésünk és játék volt. Tegnap a vináriumba látogattunk egy kis sétával egybekötve, és akkor utána edzettünk délután. Ma lesz délelőtt 2 edzés, és megyünk ki a fürdőre. Holnap viszont jönnek az íjászok. Az íjászok mellett különböző versenyeket rendezünk a gyerekeknek. Hozunk például radart, hogy megmérjük, hogy ki milyen erőset tud lőni. Úgyhogy a holnapi nap is elég telt lesz. A pénteken viszont a tábor záró napján jönnek a szülők, és akkor velük próbálunk eltölteni 1-2 tartalmas órát.
2: Bukovec János, akit a 7 évesekkel tartott foglalkozás szünetében zavarta meg, hangoztatta.
4: Az idei évben valamiképpen csökkenteni próbáltuk a korszórást, és úgy döntöttünk, hogy 6 éves kortól 12 éves korig lehetnek táborozóink. 4 csoportban osztottuk fel a gyerkőcöket, a legkisebbek azok 6-7 évesek, majd utána 8-9 évesek, és akkor jönnek a 10 évesek, és utána 11-12 éves korosztály, ahol vannak messzemenőleg legtöbben, ott van abban a csoportban 14-en. Az idén első ízben megpróbáltuk azt úgy megszervezni, hogy Magyarországról is érkezzenek gyerekek. A lentéből vannak 6-an. Úgy gondoljuk, hogy ennek egy előnye van, elsősorban ugye a magyar nyelv használata a gyerekek közt.
2: A csoportfoglalkozásokat, a délelőtti munkát hazai szakemberek vezetik.
4: Tekintettel arra, hogy az idejében Puskás Akadémiánál egy átszervezésen mentek keresztül, és nem érkeztek meg, teljesen hazai szakemberekkel próbáltuk megoldani, Petkovics Borut, Hancs Feri, Zágorec Ádám, Sabján Laci, valamint jó magam, hogy azokat az örömöket nyújtsuk a gyereknek, illetve az alaptudás megszerzést biztosítjuk azoknak, akik kezdők, van a kicsinyeknek ugye a kezdő lépéseket, a többieknek pedig már egy kicsit komolyabb edzéseket vezényelnek a fiúk.
2: A gyerekek is szívesen mondtak véleményt a táborról. Varga Edvin.
5: Tetszett, voltunk hegyre, sétányi, csocsoztunk, ma meccset játszunk.
2: Téged hogy hívnak?
6: Gerencse Riki.
2: Riki, neked tetszik a program?
6: Igen.
2: Mi leginkább?
6: Labdajátékok.
2: Tóth Dávid szerint nagyon jó a program, és eddig minden tetszett neki.
7: A foci, meg a többi sport, meg a gyakorlás, meg máma fogunk menni fürödni.
2: És a társak méltó ellenfelek? Ma a foci meccsen?
7: Igen.
8: Kuzma Tian. Krisztián, néhány gondolat a foci táborról. Mi tetszett, esetleg mi nem?
9: Azt tetszik, hogy adunk gólt. Örülök, hogy kint lehetek a szabadban.
2: Kovács Zoárd Lentiből érkezett.
10: Tetszik.
11: Mit tanultatok eddig meg, Zoárd? Itt látom, éppen a labdavezetéssel foglalkozik veletek Zágorec Ádám utánpótlás edző.
10: Igen. Belsővel vezettük jobbal, aztán visszafelé ballal ugyanazt, aztán talppal, ballal, aztán visszafelé jobbal, cikcakvezetés, bal jobb, és akkor visszafelé is, és most pedig ilyen csoportokba szoktunk lenni, és akkor ezeket, amiket itt láthatunk.
11: Elnyerte tetszésedet ez a munka folyamat?
10: Igen, nagyon.
2: Vida Lára is élt a lehetőséggel. Két öccsével érkezett a táborba.
12: A Brin és Nea tesóim szerettek focizni, aztán engemet is megtanítottak, és volt kedvem játszani focit, és eldöntöttem, hogy én is eljövök ebbe a táborba, a foci táborba.
11: És nagyon tetszik.
12: Nagyon.
11: Milyenek a társak?
12: Hát, kaptam három új barátnőt, Patriciát, Noémit és Scarlettet, és elég büszke vagyok magamra, hogy eldöntöttem, hogy ebbe a táborba jövök. Nagyon izgalmas.
2: Horváth Dávid pedig hangoztatta.
13: Szeretem a focit, azért is jöttem.
11: Elégedett vagy az eddigi munkával?
13: Nagyon-nagyon elégedett vagyok, igen.
11: Miben segíthet ez a további fejlődésedet illetően?
13: Hát, hogy mindig jobb lenni fociba, törekedik.
11: Mennyire szigorúak az edzők?
13: Hát, úgy-úgy, de ha mondják, hogy valamit kell csinálni, akkor egy kell csinálni.
2: Tiana és Noémi is mikrofon elé állt.
14: Minden tetszett.
11: És neked?
14: Mikor fotballozunk.
11: Miért a foci? A családban valaki rúgja a labdát?
14: Igen.
11: Ki?
14: Apa. Én meg a testvérem, az apukám rúgta a labdát előbb. Én a Csentei klubnál edze. Én meg a tornisaiaknál.
11: Megmondod, hogy honnét érkeztél, és hogy hívnak?
15: Lentiből jöttem, és Asvári Ákosnak hívnak.
11: Ákos, elég ügyesen bántál a labdával, látod, tehát van tapasztalatod ebben a sportban.
15: Hát van, focizok Lentibe. És Zalaegerszegen is focizok.
11: Milyennek véled a tábort és egyáltalán ezt a körítést?
15: Szerintem jó ez a tábor. Sok program is van. Élvezem.
2: A nyári napközis tábor zárásaként pénteken három csapat részvételével szerveznek tornát. Bukovec János.
4: Pénteken lesz egy ilyen zárótorna, három csapatos torna lesz, tekintettel arra, hogy a Puskás Akadémiának a csapata nem érkezett meg. Lesz magyar résztvevő, a pécsi csapat fog érkezni, valamint Horvátországból a Vartex csapata és a NAFTA.
11: Melyik korosztályal képviseltetik magukat?
4: 2001-es korosztály, tehát a 15 évesek.
0: Visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.

Színezd újra. Egyébként így a Republik dala után egy kicsit foglalkozzunk a filmek világával megint csak, ugyanis idén 70 éves a hollywoodi színész legenda Tom Hanks, teljesen pontosan, és a port.hu jóvoltából mi most ajánlunk önöknek 7 olyan filmet, amiben az ő leírásuk szerint a legjobb alakítását nyújtotta, és egyébként mindegyik filmben emlékezeteset alakított, úgyhogy így a filmtörténet részé is váltak ezek a pillanatok, ugye a jelenetek egy-egy filmből. Kezdjük is azonnal az 1993-as Philadelphia az Érinthetetlen című filmmel, ami előtt főleg vígjátékokat vállaló Tom Hanks első Oscar-díját nyert el egyébként ezzel a filmdrámával, vagyis hát inkább megkapó alakításáért, teljesen megérdemelten mellesleg. A filmben a sztár egy menő jogászcég feltörekvő munkatársát alakítja, akit miután fényderül homoszexualitására és AIDS-betegségére, kohold vádak alapján kirúgnak a munkahelyéről. A férfi ezt nem hagyja annyiban, nagy nehezen, de talál egy olyan ügyvédet, aki előítéletei ellenére szakmai hiúságból elvállalja a befolyásos cég elleni reménytelennek tűnő ügyet. Egyébként egy nagyon jó filmről van szó, 121 perces, úgyhogy be lehet iktatni akár így a hétvége folyamán, egy kicsit lassabb délután, vagy akár majd egy-egy ünnep alkalmával, ha tehetik. Egyébként Hanks és Denzel Washington között elképesztő dinamika alakult ki. Denzel Washington játszotta az ügyvédet, akit egyébként Hanks utána ugye felfogad, miután kirúgják az állásáról. Ami egyébként abból a zseniális jelenetből is kiderül, ahol Hanks karaktere felkéri az ügyvédet a képviseletére, tudván, hogy milyen kicsi az esélye annak, hogy az igent mond majd. A jelenet egy flashback részt is tartalmaz, ami ritkán jó, de itt ebben a filmben működik. A Philadelphia az Érinthetetlen az egyik első fősodorbeli hollywoodi film volt, ami ilyen nyíltan beszélt az AIDS-ről és a betegséggel kapcsolatos tévhitekről, illetve a vele kapcsolatba hozható homofóbiáról is. Ahogy már említettük, rendkívüli filmről van szó. 121 perces, egy kellemes amerikai filmdráma, ami az időt illeti. A témája egy kicsit nehezebb, úgyhogy azért erre érdemes felkészülni, viszont mindenképpen érdemes megtekinteni is. Mi hamarosan folytatjuk filmajánlatokkal, ahogy említettük, 7 csodálatos filmes pillanatot sorolnak itt fel, hátra maradt még 6, egyelőre viszont szóljon egy kis zene, érkezik a Blaha Louisiana, és az Úszunk az árral.

Na, hogyha a 93-as Philadelphia-t megnéztük és kipipálhatjuk a listán, akkor érkezhet az 1994-es Forrest Gump. Na már, ha nem nézte még valaki meg. Ugyanis Tom Hanksnek saját bevallása szerint két dolgot szoktak oda kiabálni a rajongók az utcán a legsűrűbben, a szemkivetetbeli röplabda haverja Wilson nevét, és azt, hogy fuss, Forrest, fuss. Az utóbbi természetesen Robert Zemeckis ikonikus filmjében hangzik el. A Winston Groom regényéből készült imádnivaló alkotásban felvillannak a 20. század legfontosabb eseményei, köztük a vietnámi háború is, amelynek itt Gump tolmácsolásában és annak tettein keresztül egyszerre jelenik meg az értelmetlensége és az ott harcolók hősiessége is. Kiderül ugyanis, hogy a végtelenül egyszerű, mindig optimista Forrest remek katona. Mindent elvisel és mindent megtesz, amit mondanak neki. A bajtársaiért. Hanks alakításának zsenialitása abban rejlik egyébként, hogy egy percre sem mutatja nevetségesnek ezt a karaktert, nem csinál belőle eltúlzott karikatúrát, hanem hihető és szerethető emberként láttatja, aki minden pillanatában rácsodálkozik a világra. És pont ezért is ilyen ikonikus film, úgyhogy ha ismételten valaki még nem látta volna az évek során, akkor itt az ideje ezt bepótolni. 141 perces és film szatíra, úgyhogy ha még nem tették, akkor a 94-es Forrest Gump már csak önökre vár. Na meg arra, hogy megnézzék. Aztán ezen kívül még itt van az 1998-as Ryan közlegény megmentése. A leggrandiózusabb háborús film, ami valaha készült, ami nem csoda, hiszen Steven Spielberg számára ez a téma mindig is rendkívül fontos volt. Spielberg nem csak profi, okos is, és főhősének egy olyan színésztet meg, aki egyáltalán nem az az elit katona típus. Tom Hanks vezeti ugyanis azt a Ranger alakulatot, amelyik 1944. június 6-án partra száll az Omaha partszakaszon, hogy elnémítson egy ellenséges üteget, ami nincs is ott. Majd új küldetést kapnak. A német vonalak mögött kell megtalálniuk és visszahozniuk egy olyan katonát, akinek három bátyja egyszerre vesztette életét. A küldetés őrültség, ezt a katonák is tudják, és fellázadnak ellene, amikor egy radarállomást foglalnak el útközben, és elveszítik egy bajtársukat. Dühüket egy német foglyon töltenék ki, amikor Hanks Miller századosa azzal töri meg az ellenséges hangulatot, hogy elárulja azt a titkát, amiről annyit faggatták korábban. Civilben egy kisvárosban irodalomtanár. És valóban tanárként viselkedik, amikor a saját példáján mutatja meg, mit tett vele a háború, és miért kell embernek maradniunk. Úgyhogy, ha az utóbbi, vagyis hát az előbbi kettő filmet már kipipálták, akkor ugye a 98-as Ryan közlegény megmentése is felkerülhet erre a listára. Na, egyelőre ennyit a filmekről, ahogy említettük, 7 van összesen, úgyhogy hátra maradt még 4 darab, de ezekről majd később egyelőre szóljanak a jobbnál jobb zenék, érkezik Puskás Peti és Eve, Csak a miénk című dala.

A New Level Empire-től szólt az Áthajózhatnánk, akik pedig még valószínűleg szívesen hajóztak volna, azok a Számkivetett című film szereplői, ami 2000-ben jelent meg teljesen pontosan, 138 perces, 12 karikás. Robert Zemeckis filmjében Tom Hanks egy lakatlan szigeten kerül intim kapcsolatba egy röplabdával, és bár viccelünk, hősünk lelki épségét valóban a labdának köszönheti. A Számkivetett sztoria egyenesebb, mint egy szög. A Hanks által alakított szállítmányozó menedzser egy repülőgép katasztrófát követően egy lakatlan szigeten köt ki, ahol Robinson Crusoe után szabadon önellátásra kell berendezkednie, és mivel egy FedEx gép járt szerencsétlenül, a túlélést a különböző szétszórodott csomagok tartalma biztosítja. Hanks számára elképesztően nagy, de végsősoron rendkívül hálás feladat volt az egész sztori egyedül vinni a hátán, mindig más hangulatot eljátszani úgy, hogy ne legyen üres járat egy olyan sztoriban, ahol nem sok minden történik. Például az, hogy hősünk végre sikeresen gyújt tüzet. Na, hogyha valaki viszont nem a kalandfilmek kedvelője, hanem inkább a horror és thriller vonalon utazik, akkor figyelmükbe ajánljuk az 1999-es Stephen King Halálsoron című regénye alapján készült azonos című filmet. Paul Edgecombe, akit ugye Hanks játszik, börtönőrként szolgál a Cold Mountain fegyházas iralomházában. A múlt század 30-as éveiben teljesen pontosan az E-blokkban halálra ítéltek várják, hogy végigmenjenek a halálsoron, a folyosón, amely a villamos székhez vezet. E minden megváltozik, amikor újra bérkezik az E-blokkba. Az óriás termetű fekete férfi John Coffeyt az esküdszék két fehér kislány meggyilkolásáért ítélte halálra, pedig egyáltalán nem tűnik gyilkosnak. Stephen King regényéből a börtönfilm specialista Frank Darabont rendezett elképesztő filmet csodával, kalanddal, izgalommal és rengeteg emberséggel. Hanks itt úgy főszereplő, hogy a történet valójában nem az ő karakteréről szól. Paul többnyire a háttérben marad, csak akkor avatkozik az eseményekbe, ha nagyon muszáj, miközben végig tudja, milyen fájdalmas döntést kell majd meghozni. Paul és John Coffey búcsú jelenete a filmtörténet egyik legfájdalmasabb, egyben leggyönyörűbb epizódja, és megmutatja azt is, mennyire alulbecsült tehetség volt a 2012-ben elhunyt Michael Clark Duncan. Úgyhogy ez még kettő olyan film, amit érdemes megtekinteni, esetleg egy hétvége, esetleg egy ünnepnap folyamán, mi pedig folytatjuk továbbra is. Zenékkel érkezik a One Republic-tól a Sunshine, aztán hamarosan hírek is Oleti Zsuzsától, de előtte még azért ajánlunk néhány programot is, ha a filmeket megunták, úgyhogy érdemes lesz a folytatásban is velünk tartani.

A little bit of sunshine, hát nálunk van bőven ebből is, ami a napfényt illeti, ugyebár, na meg programból is, ahogy említettük, ma is színes ajánlat várja önöket, méghozzá Zala Szentgróti Ligetben, teljesen pontosan, ugyanis augusztus 4-től már tart a Szentgrót kultúrtivornya programsorozat. Így aztán a mai napon 19 órától várják önöket egy közös tankcsapka koncertre. Ugye tankcsapdadalok fognak szólni, aztán 20 órától Gáborom featuringként a Bárány koncert, illetve 9-től Hollywoodú előadás, úgyhogy erre biztos érdemes lesz ellátogatni. Illetve augusztus 7-én, holnap 15 órától mi kenyerünk egy fiatal múlt, egy fiatal jövő, és ökörsütés várja az érdeklődőket. Egészen, vagyis hát nevezni is lehetett augusztus 1-ig, úgyhogy fehér, alternatív gabonás, gluténmentes és kreatív kenyeret is fognak sütni, már ami ezeket a kategóriákat illeti. Úgyhogy biztos, hogy érdekes lesz akár ide is kilátogatni. Mi pedig folytatjuk tovább zenével, ahogy említettük, pontban 5 órakor Aleti Zsuzsa fogja önöket majd várni. Mindenképpen érdemes lesz a folytatásban is MMR-t hallgatni, meghallgatni, hogy mik a legfrissebb hazai és külföldi hírek. Na meg a következő órában jelentkezünk még itt programajánlókkal, és elmondjuk, hogy mi az a maradék Tom Hanks film, amit érdemes beiktatni egy kellemes hétvégébe. Érkezik most a Gulás Exotika és Raj közös dala, a Divine dal.

0: Mai levelező ülésén a kormány, mint a DVTDK alapítója és egyedüli részvényese, felmentette a felügyelőbizottság tagjait és újakat nevezett ki. A DVTDK felelős a Divácsa és Koper közötti vasútvonal második vágányának kiépítéséért. A tulajdonosi jogokat gyakorló kormányszerv időszakosan átalakítja majd a vállalat ellenőrző testületét a munkálatok felügyeletének hatékonysága érdekében. Az ülés folytatásában a miniszterek új szabályozást fogadtak el a regionális fejlesztési programokról, és hatályon kívül helyezték a Lessonit vállalat környezetvédelmi engedélyezési eljárásának felfüggesztéséről szóló határozatot. A Lessonit DOO Ilirska-Bisztricai székhelyű faipari vállalat, amely farostlemezek gyártására specializálódott. Az 1948 óta működő cég napjainkban az olasz Fantoni Group nemzetközi faipari csoport tagja és piacvezető a különböző vastagságú farostlemezek előállításában. Esik az eső a Duna ausztriai vízgyűjtőinél. A legfrissebb előrejelzések alapján péntekig akár 20 mm-t meghaladó csapadék is eshet az Inn, a Traun és az Enns folyók vízgyűjtőin. Amennyiben ez az eső valóban leesik, az már néhány deciméteres vízszint emelkedést okozhat a Duna magyarországi szakaszán is. A hétvégétől legalábbis, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság sajtóosztálya csütörtökön az MTI-vel. További 10 napig tart a hőhullám Olaszországban, ahol az Appenninekben 500 méteres magasságban is 41 Celsius fokot mértek, közölte a Legambiente természetvédelmi szervezet csütörtökön. Vörös kódban érvényben az egész országban. A városokban a legmelegebbet a nápolyi központi vasútállomásnál mérték, ahol a hőmérő higanyszála 48 fokot mutatott. Az északnyugati Torinóban a Po folyó medre majdnem teljesen kiszáradt. Az ukrán hadsereg csapást mért két Oroszország belsejében működő olajfinomítóra, közölte csütörtökön Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök azt írta a Telegramon, hogy az ukrán erők az oroszországi Baskir köztársaságban működő Bashnyav Novoly finomítót, valamint a Jaroszlavli régióban található Slavnyev Tianos finomítót támadták. Közben az ukrán hatóságok is beszámoltak egy ukrán hajót ért orosz támadásról a Fekete-tengeren. Oleh Kiper, Odessa megye kormányzója szerint egy bissau-guineai zászló alatt közlekedő ukrán buzát szállító kereskedelmi hajót ért találat a Fekete-tengeren, Odessa térségében.
1: Időjárás.
0: Délután is napos, nagyon meleg idő várható, a hőséget legfeljebb a hegyekben enyhítheti egy-egy futó zápor vagy zivatar. A csúcshőmérséklet 33-39 fok között alakul. Pénteken észak felől egy hideg front érkezik térségünk felé, amelynek felhőzetéből elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
2: Közlekedési hírek.
0: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Jutomer körzetében ellenőrzi majd gyakrabban a járművek sebességét.

egy falton falig ház. És volt egy 20 éves láz. És besurrantunk az üres ház, majd szeressük.

Hol van itt egy benzinkút, énekelte a Jambalaya, és akinek valószínűleg fel fog merülni egy hasonló kérdése, az az, aki esetleg ellátogat egy-egy eseményre, programra a következő napokban, vagy akár ugye a mai nap folyamán, ahogy említettük, 19 órától tanksapka, 20 órától Gáborom, kint a Bárány koncert, 9-től pedig Hollywoodú koncert várja az érdeklődőket a Szangrót Kultúrdivornya programsorozat keretein belül a Zalaszentgróti ligetben teljesen pontosan. És ugye említettük, hogy holnap 3 órától, délután 3 órától kenyeret is sütnek, illetve lesz ökörsütés, valamint 19 órától Kanizsa Csillagai koncert, 9 órától Csíkzenekar koncert, 23.30-tól egészen hajnali fél egyig pedig Culture Cuvée. Úgyhogy mindenképpen érdemes lesz ellátogatni tehát a Szangrót Kultúrdivornya programsorozat keretein belül megrendezett programok valamelyikére. Augusztus 8-án egyébként 19 órakor Chris Rudolph koncert, és 9 órától folytatják is koncertekkel, 22.30-tól Kósz Milán fog énekelni. Aztán augusztus 9-én a Huszonyai Portán Pajtomozi és Vasovsky live koncert is lesz, úgyhogy akár ezekre is el lehet majd látogatni. Aztán augusztus 7-én holnap 19.30-tól várják az érdeklődőket a Domonkosfai Portára, ahol is Székelyföld hangja című esemény lesz megrendezve. A Pro Music, a kamarakórus fog fellépni, akik egyházi és világi műveket adnak majd elő. Ha pedig valaki holnap erről lemaradna, akkor augusztus 8-án szombaton 18 óra 20 perctől lentiben a templomban pótolhatja be ezt a koncertet, illetve augusztus 9-én 10 órától Szent Lászlón a falu otthonban. További programokkal mi még érkezünk, előtte viszont most a kuplunktól fog szólni a Nyomod a gázt.

A kuplung nyomja a gázt, na meg az is, aki ma elmegy Blue Planet koncertre. De hogy hova? A Moravské Toplicei terme 3000 szállodáihoz teljesen pontosan 8 órakor lesz Blue Planet koncert. Erre érdemes ellátogatni, ajánljuk figyelmükbe. Illetve augusztus 8-án U2 Tribute Band koncert lesz, úgyhogy U2 zenék fognak szólni. Érdemes erre is ellátogatni, valamint augusztus 13-án az Ensemble Opoly előadására is, ha természetesen megtehetik. Aztán a közelben lesz még tizedik jubileumi Muravidéki vágta. Na, így már rendben lesz. Augusztus 8-án teljesen pontosan 11 órától kezdenek ünnepélyes megnyitóval és a versenyzők és a huszárok felvonulásával. Aztán déltől lesznek az előfutamok, 13.30-tól musicalek, operettek, lóhátról, 14.30-tól csikós bemutató, egy órával később a lovak nyelvén bemutató, 16 órakor Koprive Tambura zenekar koncert, 17 órakor déllovas bemutató, fél órával később puszta ötös bemutató, és 6 órától a döntő futamok és a díjkiosztókat nézhetik meg az érdeklődők, illetve az odalátogatók. Illetve még szintén ezen a napon lesz a Salóci község önkormányzata által rendezett 22. községi ünnep alkalmából megrendezett központi ünnepi rendezvény, amelyet egyben a községi elismerések átadásával is összekötnek. A Salóci üzleti zónában rendezik 16 órakor, ezt is ajánljuk figyelmükbe. Valamint még a szintén augusztus 8-án 13 órától megrendezendő őrségi értéknapot a Kitáról a Szeres Világ cím alatt. Különféle programok gyermekeknek, felnőtteknek érdemes ellátogatni, akár ide is. Nálunk pedig jobbnál jobb zenék fognak szólni, a folytatásban is érkezik Ruby Harlem és a Van, hogy hiányzol még című dala. Egyébként pedig még ebben az órában érkezünk mi is néhány programmal, amire érdemes lesz ellátogatni. Még elmondjuk, hogy melyik az a kettő film Tom Hanks filmei közül, amiket érdemes megtekinteni, úgyhogy tartsanak velünk a folytatásban, ha tehetik.

Jankától és Kristóftól szólt a Forgószél című muzsika, mi pedig, mielőtt még folytatnánk zenékkel, említettük, hogy azért hátra maradt még kettő olyan film, amiben az idén 70 éves Tom Hanks szerepel, illetve hát főszereplő is benne, legtöbbjükben legalábbis. És ezek egyike a 2007-es Charlie Wilson háborúja. Na, a veterán rendező Mike Nichols tökéletesen idézi meg ezt a furcsa korszakot, amely a hidegháború legvégét jelentette, és amely megágyazott korunk konfliktusainak. Mert azt sem felejti el elmesélni, hogy a szovjetek kivonulásával az USA, amely a címbeli Wilson szenátor, akit ugye Hanks játszik, sürgetésére állig felfegyverezte az afgán lázadókat, végül gyakorlatilag magára hagyta az országot. A film azonban nem csak történelmi parabola, hanem rendkívül szórakoztató darab is, és bár erre a szerepre kevesen szavazták volna be, Tom Hanks mégis nagyszerű a kicsapongó szenátor szerepében. Sőt, pont azért olyan jó, mert itt teljesen más karaktert hoz, mint amit szokott. Az ő Wilsonja részben hiúságból, részben hazafias hevületből vállalja magára ezt a feladatot. A siker az egóját töveli, hogy a végén rájöjjön, milyen következményei vannak tetteinek. Mindezt ez az egyetlen jelenet összegzi a legjobban, amit egyébként a cikkben linkelnek is. YouTube-on egyébként megtekinthető, hogyha rákeressünk Charlie Wilson háborújának, ugye a filmnek a címére. Egyébként 2007-ben jelent meg a film 105 perces és amerikai vígjáték, úgyhogy aki egy kis könnyedebb kikapcsolódásra vágyik, akkor annak ajánljuk figyelmébe. Egyébként 16-os karikás. Na, még hátra maradt egyetlen egy film, ezt eláruljuk hamarosan, hogy melyik, de még előtte azért szóljanak a muzsikák, illetve a könyvmolyoknak üzenjük, hogy érdemes felírni az emlékeztetőt, holnap pénteken 17 órától ismételten várják majd önöket a Lántva Rózsavárosi Parkba egy közös olvasgatásra. A látogatók kellemes árnyékban ülve olvashatják a könyveket, és folyóiratokat lapozgathatnak. Érdemes ellátogatni tehát a könyvtár a Lombok alatt programra. 20 óráig várják majd önöket. Érkezik most a Pornograsztól a Már nem szédülök című dal, aztán még mi a legutolsó Tom Hanks filmmel, amit ajánlani tudunk figyelmükbe.

Steven Spielberg és Tom Hanks olyanok, mint a borsó meg a héja. Minden filmjükön érződik, mennyire szeretik a közös munkát, és úgy általában a filmvilágát. A 2015-ös megjelenésű A kémek hídja a hidegháború legfagyosabb éveiben játszódik, és azt a megtörtént esetet dolgozza fel, amikor a szovjetek elfogták egy amerikai kémrepülőgép pilótáját. A filmben a CIA megbíz egy ügyvédet, őt játssza Tom Hanks, hogy utazza Berlinbe, és szabadítsa ki a pilótát a vasfüggöny mögül. Készítsen elő egy fogolycserét, amiben az oroszok a pilótáért cserében megkaphatják az Amerikában lebukott szovjet kémet. Egyébként őt Mark Rylance játssza, aki Oscar-díjat is kapott ezért a szerepért. Hanks karakterében az a zseniális, hogy úgy csinál történelmet, hogyha rajta múlna, inkább hazamenne jó beleg otthonába a feleségéhez. Ez persze Spielberg és a forgatókönyvet jegyző Coen testvérek érdeme is. Hanks és Rylance búcsúja pedig nem véletlen idézi a Casablanca legszebb jelenetét. Úgyhogy végezetül ez az utolsó olyan film, amiben Tom Hanks szerepel, és amit figyelmükbe tudunk ajánlani. A 2015-ös Kémek hídja ismételten. 142 perces amerikai filmdráma, 12 karikás, és jó szívvel tudjuk ajánlani, egy igazi művészi filmről van szó. Mi pedig köszönettel tartozunk egyébként Vizer Balázsnak, a port.hu újságírójának, aki összeszedte ezeket a filmeket Tom Hanks 70. születésnapja alkalmából. Ennyit a filmekről és a színészről, folytatjuk továbbra is jobbnál jobb zenékkel. Érkezik most Torres Dani és a Mennyire című dala, de destől az osztriga is szólni fog.

Dess és az osztriga. Na, ami az időjárást illeti, jelenleg Lendván úgy 38-37 fok körül mozog a hőmérő higanyszála. Ez az este folyamán ugye alacsonyabbra fog csúszni, az éjjeli órákban olyan 24 fok körüli mértékeket mérhetünk, illetve lesz ennél alacsonyabb is. De ami a következő napok időjárását illeti, hát holnap egy esős időszak érkezik Szlovénia észak-északnyugati oldaláról, és ez valószínűleg minket is el fog érni, ugye Muravidék térségét. Hát lehetséges, hogy lesz egy viharos időszakunk is, illetve legalábbis viharos széllökések. Esőre egy kis szomorkásabb időjárásra kell majd készülni, vagyis hát számítani rá, de a melegen nagyon nem fog segíteni, azért az azutáni napokban is bőven lesz hő, ami azt illeti. Úgyhogy ettől egyenlőre nem menekülünk, viszont zenéktől sem menekülünk. A folytatásban Denisztől, vagyis hát már szól Denisztől a Csillagos című dal. Aztán itt lesz velünk a Well Hello, Dua Lipa és Elton John, Pilvaker, Marsalkó Dávid és Lábas Viki közös dala, és ugyebár, ha már említettük, hogy lesz Well Hello, akkor ismételten augusztus 28-án, ugye 10 éves a soha véget nem érős film, ezért érdemes ellátogatni a Budapest Parkba a Well Hello koncertre augusztus 28-án pénteken. De még előtte fellépnek majd a Zamárdiban és a Strandfesztiválon, egyébként ez augusztus 21-én lesz, szintén pénteki nap, addig is viszont, ha önök jegyet nem szereznek, nálunk biztos szólni fog az egyik daluk, viszont 6 órakor szólni fogunk még mi is. Esti krónikával várjuk Önöket, utána pedig népzenei műsorral. Tartsanak velünk!

0: MMR. Hidak, ma 15 óra 5 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. Az elmúlt pénteken Hodoson zárta találkozóját Tone Kaiser szlovén és Orbán Anita magyar külügyminiszter. Miként óvhatjuk a nagy hőségben házi kedvenceinket, kertjeinket és környezetünket? Újdonságok a Lendvai Thermal Resortban. Jövő héten veszi kezdetét a nyári bábkikötő, Nemzetközi Bábfesztivál Lendván. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!
1: Ilyen.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az elmúlt 24 óra fontosabb történéseit Göncz Tamara műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor műszaki feltételeit Gál Andi hangmérnök biztosítja. Köszöntjük hallgatóinkat. Hírösszefoglalónkban egyebek mellett az alábbi témákról hallhatnak majd részleteket.
2: A kormány felmentette a 2 TDK részvénytársaság felügyelőbizottsági tagjait és újakat nevezett ki.
1: Még legalább 10 napig eltart a súlyos

0: Fényese felmentette a felügyelőbizottság tagjait és újakat nevezett ki. A tulajdonosi jogokat gyakorló kormányszerv időszakosan átalakítja a vállalat ellenőrző testületét is a munkálatok felügyeletének hatékonysága érdekében. Mint ismert, a DVTDK felelős a Divácsai és Koper közötti vasútvonal második vágányának kiépítéséért.
1: A miniszterek új szabályozást fogadtak el a regionális fejlesztési programokról, és hatályon kívül helyezték a Lesonit vállalat környezetvédelmi engedélyezési eljárásának felfüggesztéséről szóló határozatot. A Lesonit TO Illirska-Bistricai székhelyű faipari vállalat, amely farost lemezek gyártására specializálódott, az 1948 óta működő cég napjainkban az olasz Fantoni Group nemzetközi faipari csoport tagja, és piacvezető a különböző vastagságú farost lemezek előállításában.
0: Pirc Muszár köztársasági elnök a Facebookon tette közzé az Izolai Kórház zárójelentését. Az augusztus 1-én a Kastellet-Szalagudban történt autóbalesete után. A dokumentum szerint az államfő kulcscsonttörést szenvedett, de már jól van és megköszönte az egészségügyi személyzet munkáját.
1: Mint ismert, Natasha Pirc Muszár az A1-es autópályán szenvedett közúti balesetet, amikor horvátországi szabadságáról tartott egy hivatalos rendezvényre. Az államfőt mentőautóval szállították az Izolai Kórház sebészeti osztályára, ahol vizsgálatokon esett át és megfigyelés alatt tartották, majd szabadon hazaengedték. Jelenleg otthon folytatja a lábadozást. A gyógyulás várt időtartama 4-től 6 hetet vesz igénybe.
0: A mezőgazdasági minisztérium két nyilvános pályázatot hirdetett a mezőgazdasági üzemek gazdasági helyzet romlásának enyhítésére.
1: Mindkét pályázat akár 115 ezer eurós forrást biztosít az agrárüzemek megsegítésére, jelentette be a mezőgazdasági minisztérium.
0: A környezetvédelmi ügynökség friss jelentése szerint a súlyos aszály és a száraz meleg időjárás még legalább 10 napig eltart Szlovéniában. Bár a hétvégén egy északról érkező hidegfront hozhat némi csapadékot, az nem lesz elegendő a mélyebb talajrétegek és a kiszáradt folyók vízhiányának pótlására.
1: Az átmeneti, néhány fokos enyhülés és a frissítő levegő széllel és záporokkal először nyugaton és északon jelentkezik, míg a belső és déli területeken továbbra is nagy marad a hőterhelés. Pénteken délután és este főként Szlovénia északi felén várhatók záporok, zivatarok. Gorenska és Koroska régióban 10-20 mm, Közép- és Dél-Szlovéniában pedig akár 5 mm-nyi eső is eshet.
0: A Tisza frakció javaslatának megfelelően jövő kedden dönt a Magyarországgyűlés az új köztársasági elnökről.
1: Hallerné Nagy Anikó a házbizottság csütörtöki ülését követően az MTI-vel azt közölte, hogy a keddi titkos szavazás várhatóan 9.40-kor kezdődik. A voksok összeszámolásával együtt körülbelül egy másfél órát vesz igénybe. Amennyiben jövő kedden megválasztják, az új köztársasági elnök esküt tesz, majd beszédet mond az országgyűlés előtt, tette hozzá az országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnök.
0: A rendkívüli Magyarország 90%-át érintő aszály miatt a kormány vízkorlátozásokat vezetett be az ivóvíz hálózaton a folyamatos lakossági ellátás biztosítása érdekében.
1: Az érintett településeken tilos a vezetékes ivóvízzel történő tömlős locsolás, az autómosás és a medencetöltés. A történelmi léptékű szárazság nem csak a mezőgazdaságot sújtja, hanem a Duna alacsony vízállása miatt a paksi atomerőmű termelésének visszafogását is kikényszerítette, ami súlyos energiaválsággal fenyeget.
0: Jó hír, hogy esik az eső a Duna-Ausztriai vízgyűjtőinél. A legfrissebb előrejelzések alapján péntekig akár 20 mm-t meghaladó csapadék is eshet az Inn, a Traun és az Enz folyók vízgyűjtőin.
1: Amennyiben ez az eső valóban leesik, az már néhány deciméteres vízszintemelkedést okozhat a Duna magyarországi szakaszán is a hétvégétől, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság sajtóosztálya csütörtökön az MTI-vel. Eközben a Száva vízgyűjtőjén továbbra sem várható számottevő csapadék, ami a térség energetikai ellátása szempontjából is kockázatot jelent. A szlovéniai atomerőmű egyelőre üzemel, de már számolnak fokozatos leállításával a Száva alacsony vízállása miatt.
0: Horvátországban pénteken még Rijeka és Split térségére adtak ki vörös riasztást a veszélyes hőség miatt, vasárnapra azonban a legmagasabb fokú figyelmeztetés már Zágráb, Karlovac, Knin, Rijeka, Split és Dubrovnik térségére is kiterjedt.
1: Az Adria partvidékén a nappali forróság mellett az éjszakák is rendkívül melegek maradnak. Dalmáciában és az ország déli részén többnyire napos idő, 33-36 fok várható. A hőérzetet legfeljebb átmenetileg enyhítheti a tengeri szél. A hétvégén is nagyon meleg, száraz időre és trópusi éjszakákra kell számítani.
0: További 10 napig tart a hőhullám Olaszországban, ahol az Appenninekben 500 méteres magasság

0: Országban is 41 Celsius fokot mértek, közölte a Legambientia természetvédelmi szervezet csütörtökön.
1: Vörös kód van érvényben az egész országban. A városokban a legmelegebbet a nápolyi központi vasútállomásnál mérték, ahol a hőmérő higanyszála 48 fokot mutatott. Az északnyugati Torinóban a Pó folyó medre majdnem teljesen kiszáradt.
0: Észak-Szerbiában rekordalacsony a Duna vízszintje. Légi felvételeken látható, hogy Apatin és Bezdán közelében kiterjedt homokpadok bukkantak felszínre.
1: Hajók állnak a folyó szárazon maradt részein, egy kisebb kikötőben pedig eltűnt a víz, így a teherszállító hajók is vesztegelnek. A csökkenő vízszint Szerbia vízerőműveinek termelési kapacitását is érinti. A hatóságok folyamatosan figyelik a helyzetet, mivel az asszály nyomást gyakorol a közlekedésre, az energiatermelésre és a Duna mentén élő közösségekre.
0: Az Európai Unió augusztus 3-án 1,4 milliárd eurónyi nyereséghez jutott az orosz központi banknak az európai bankokban tárolt, majd az uniós szankciók keretében lefoglalt pénzeszközeiből, és azt Ukrajna támogatására fordítja, tájékoztatott az Európai Bizottság szerdán.
1: A brüsszeli közlemény szerint az uniós bankokban befagyasztott orosz pénzeszközök kamataiból Ukrajna számára juttatott pénzügyi támogatás immár az 5. átutalás Ukrajnának. Zárolásuk óta az orosz pénzeszközök 8 milliárd eurónyi nyereséget termeltek, tájékoztattak. Az unió országaiban mintegy 210 milliárd euró értékű befagyasztott, az orosz állam tulajdonát képező vagyon található.
0: Az ukrán hadsereg csapást mért két Oroszország belsejében működő olajfinomítóra, írta csütörtökön a Telegramon Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök.
1: Közben az ukrán hatóságok is beszámoltak egy ukrán hajótért orosz támadásról a Fekete-tengeren. Oleh Kiper, Odessa megye kormányzója szerint egy bissau-guineai zászló alatt közlekedő ukrán búzát szállító kereskedelmi hajótért találat a Fekete-tengeren.
0: Irán bejelentette, hogy megállapodásra jutott Ománnal a Hormuzi szoroson átvezető hajózási útvonalról.
1: Kazem Garibabadi, iráni külügyminiszter helyettes később az Irna hírügynökségnek elmondta, hogy az új útvonal ideiglenes lesz és 2-4 hónapig maradhat nyitva. További részleteket nem közölt. Az Egyesült Államok és Omán egyelőre nem nyilatkozott a javaslatról, írta a Reuters.
0: Több erdőtűz füstje borítja be Washington középső és keleti részének hegyeit, miközben tűzoltó helikopterek dolgoznak a lángok megfékezésén.
1: A Nemzeti Gárda egységei folytatják a vízledobási műveleteket, miközben a tűzoltók megerősítik a védővonalakat, miután a hűvösebb időjárás lassította a tűz terjedését. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a hétvégére várható melegebb, szárazabb és szelesebb idő megnehezítheti az oltást. Spokane térségében a tüzek több száz épületet romboltak le, emberek tízezreit kényszerítették evakuálásra, és továbbra is vizsgálják őket, miután a hatóságok közölték, hogy mindhárom tüzet emberi mulasztás okozta.
0: A sporthírek előtt még arról, hogy szerda reggel a hangsebesség 7-szeresével, mintegy 8700 km/órás sebességgel csapódott a hold felületébe a SpaceX egyik korábban Falcon 9-es rakétájának űrben ragadt fokozata. A becsapódás ereje a szakértők szerint egy 3 tonnás TNT robbanás hatásával ért fel.
1: A 2025. januárjában útnak indított mintegy 12 méter hosszú, 4000 kg-os elhagyott rakétafokozat eredetileg két magánfejlesztésű holdi leszálló egység szállított az űrbe. A küldetés elvégzése óta a modul céltalanul sodródott a világűrben, míg nem a gravitációs mezők a hold felé nem terelték. Az ütközés helyszínén becslések szerint egy 20-30 méter széles és mintegy 5 méter mély kráter keletkezett. A kilökődött törmelék és porfelhő akár több mérföldnyi magasságba is felszállhatott. Ez volt a történelem során a második ismert eset, amikor egy ember alkotta rakéta véletlenül a holdba csapódott. 2022-ben egy kínai rakéta fokozat vájt dupla krátert a hold túlsó oldalán.
2: Sport.
0: Alekszandr Szekulić, a szlovén férfi kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya bejelentette annak a 19 játékosnak a nevét, akikre a világbajnoki selejtezők második szakaszában számít. Eszerint Alekszej Nikolić, aki kihagyta az eddigi selejtezőket, visszatér a válogatottba. Szekulić rendelkezésére áll majd Vlatko Csáncsár is, míg Lukasz Bojovic, az U18-as aranyválogatott tagja, most először kap meghívót. Mint ismert, Luka Doncic magánéleti problémák miatt kihagyja a selejtezők nyári szakaszát. Szlovénia augusztus 27-én Franciaországban kezdi meg a selejtezők második fordulóját, 3 nappal később Magyarországot fogadja a Stožicében. Mint ismert, szombaton este 7 órától rendezik az FTC Real Madrid felkészülési mérkőzést a Groupama arénában. A spanyol sztárcsapat küldöttségének egy része, köztük a stáb többi tagja már ma megérkezik Budapestre, míg a Királyi Gárda futballistái csak pénteken foglalják el szálláshelyüket.
1: Időjárás. Az éjszaka második felében észak felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a hegyekben egy-egy futószápor is előfordulhat. Pénteken változóan felhős lesz az ég, helyi záporokkal és zivatarokkal, kiadós mennyiségű esőre az északi hegyvidéki országrészben lehet számítani. Az északkeleti szél időnként megélénkülhet. A reggeli hőmérséklet 16-23 fok között, a napi maximum 26-32 fok között alakul, de a tenger melléken akár 35 Celsius fok is lehet.
2: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Jutomár körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a Muravidéki Magyar Rádió csütörtök esti hírösszefoglalójába. Köszönjük figyelmüket, további szép estét, jó MMR rádiózást!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Muravidéki Magyar Rádió népzenei adását hallgatják, melyben a mai alkalommal Gubinec Ákos, zalai származású junior primadíjas népdalénekest mutatjuk be, Határtalan férfiének című dupla albumának felvételei megszólaltatásával. A felvezetőben az előadóra kevésbé jellemző népzenei feldolgozást hallhattunk Bordal címmel. Üdvözlöm Önöket, Hunyadi Péter vagyok, népzenész. Gubinec Ákos a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerzett diplomát népi ének, citera kobosz, tekerő és névzene elmélet tanárszakon. A következő bejátszásunkban az előadó művész rövid, de annál színesebb bemutatkozását hallhatják.
1: Zala megyében töltöttem a gyermekkoromat egy kis faluban, Nován, és a szüleimnek köszönhetően találkoztam először a népdalokkal. Édesapám korábban már művelődés szervezőként dolgozott a faluban, úgyhogy aktívan részt vettünk a közösségi életben. Édesanyám pedig a helyi népdalkörnek volt a tagja.
2: A ma már junior primadíja kitüntetett Gubinec Ákosnál már óvodás korában eldőlt, hogy a népdalok és a népzene fogja meghatározni az életét. Zeneművészeti szakgimnáziumban, majd a Zeneakadémián indult el hivatása felé.
1: 2017-ben felvételiztem a Zeneakadémiára, melyre már gyerekkorom óta egy nagy álomként gondoltam, és népi ének és népi citera kobosz tekerő szakra kerültem. Emellett pedig egy évvel később a népzene elméletet is felvettem, művésztanári diplomákat kaptam, és nagyon nagy élmény volt az is, hogy az egyetem közösségi életében is részt vehettem.
2: A népzenész fő hangszerének az éneket tartja.

A citera egy magyar népi hangszer, amely korábban az egész Kárpát-medencében elterjedt, és a Kárpát-medence számos pontján használták is. Manapság már pengetővel pengetjük, gitárpengetővel, de korábban lúttollal is megszólaltatták. A citerát viszonylag egyszerű volt elkészíteni, persze nem feltétlen ilyen mestermunkákat, mint manapság, de nagyon sokszor deszkákból készítették el a hangszert, ezért a legtöbb háztartásban, vagy a legtöbb padláson, akár még manapság is megtalálható, és ma is hallunk olyan történeteket, hogy valakik a padlás mélyére rátalálnak egy-egy citerát.

0: most pedig a kezemben a koboz.
1: Búza szemet szedozgala.
0: Szintén fából készül, és szintén húros hangszer. Hasonlóan a citerához ezt is pengetővel szólaltatjuk meg. Ugyanakkor nincsenek rajta úgynevezett bundok, tehát ezek a kis szegek nem találhatók meg rajta. Emiatt a tiszta játék az egy picit nehezebb is ezen a hangszeren. A népdalokról és a népzenéről ugye már sokan elmondták, hogy az érzelmek kifejezésére az egyik legalkalmasabb, hiszen anyanyelven énekeljük a népdalainkat, és Kodá is azt mondta, hogy a népdal a lélek tükre. És én is azt gondolom, hogy talán a legfontosabb az, hogy vannak olyan népdalaink, amiket tényleg közösségileg és élményszerűen tudnak énekelni a gyerekek. Tehát a közösségi éneklés és a közösségben történő zenélés, azt gondolom, hogy ma is meg tudott ugyanolyan fontosnak maradni, mint akár évszázadokkal korábban.

0: Ebben.
1: A feladatköröm az a helyi közösség, helyi diaszpora magyarság programjainak a szervezése volt. Koncertsorozatot szerveztünk, emellett oktatói tevékenységet is végeztem, gyerekfoglalkozásokat tartottam. Természetesen a néptánc órákon, vagy néptánc próbákon az éneklésre is, népdaltanulásra is sor került. Nagyon nagy élmény volt egyrészt ezt a közösségi összetartást látni, hogy tényleg 1000 vagy akár több ezer kilométeren túl is milyen fontos szerepe van akár a magyar népdaloknak, vagy a népművészetnek, vagy a magyar kultúrának, és ez tényleg felemelő élmény volt. Emellett pedig a német városokba is volt szerencsém eljutni, jártam Stuttgartban, Berlinben és Dortmundban is gyerekfoglalkozásokat, illetve koncerteket adtam. Az előttem álló időszak talán legfontosabb projektje a Határtalan férfiének című lemezem második részének az elkészítése. Ezen felül pedig szeretnék még inkább az alkotó munkára fókuszálni. Mind a népzene területén, tehát autentikus anyagokhoz nyúlva, de Németországban jött az az ötlet, és ott kezdtem el azon gondolkodni, hogy milyen jó lenne saját alkotásokat is létrehozni, és most például majd a lemezen hallható lesz egy Petőfi Sándor vers feldolgozás is, népzenei alapokkal, vagy népi hangszerekkel, és szeretnék akár saját szövegeket, vagy saját dalokat is írni a jövőben. És ahogy már említettem korábban is, a citera régóta fontos szerepet játszik az életemben, bár azért az elmúlt években a koboz is nagyon közel nőtt a szívemhez, hiszen mindkét hangszer alkalmas arra, hogy dallamot is játszunk rajta, hogy táncházhoz muzsikáljunk, de talán számomra a legfontosabb, hogy az énekhangomat is kísérni tudom mindkét hangszerrel. És mindig, amikor megkérdezik, hogy mi a legelső vagy elsődleges hangszerem, akkor érdekes módon az éneket mondom, mert hát az is egy ugyanolyan hangszer, és annak is egy saját technikája van. És nagyon örülök, hogy ennyire sok dallamot elsajátíthattam az elmúlt években. És hogyha már a citeráról is szó esett, és a kobozról is, most ismét visszatérnék ahhoz a hangszerhez, ami először jött az ének mellé, és hazai anyagot hoztam, zalai dallamok fognak felcsendülni, mégpedig olyan műfaj, a párosító, amelyből nagyon sok került felgyűjtésre Zala megyéből, úgyhogy ezek a kis játékos, néha pajkos dallamok következnek most citera kísérettel.

A Határtalan férfinek című kiadványban szereplő összeállítások túlnyomó részben a mai Magyarországon kívül eső területekről származnak. A dallamok kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy olyan műfajok kerüljenek bemutatásra, melyek a férfi életsors legjellemzőbb példái. Így a lemezen megtalálhatók a pásztordalok, katonadalok, bordalok, valamint a lírai keservesek és balladák egyaránt. Az énekek mellé különböző hangszerfelállások is társulnak, melyek ugyancsak alátámasztják kultúránk sokszínűségét. A következő felvételeken bácskai dallamok szólnak, a délvidékre jellemző hangszeregyüttes a tambura zenekar kíséretében.

Az album címadó szófordulata, a férfiének, utal a hagyományban élő férfiak jellemző élethelyzeteire. A szövegviláguk miatt szinte kizárólag csak férfiak által énekelt műfajok, pásztor, betyár és katonadalok, bújdosóinekek vagy bordalok legnagyobb tájegységi változatossággal hallhatók a felvételeken. A következőkben Palócföldről egy pásztordal után Muravidéki katonadalok szólnak.

A lemezeken szereplő zeneszámok nagy többsége olyan énekesek és zenészek közreműködésével szólal meg, akik az adott tájegység szülöttei vagy elszármazottai. Ilyen módon hallható a székelyföldi összeállítás kíséretében az Üsztürű zenekar is.

Kedves hallgatóink! Mai adásunkban Gubinec Ákos, zalai származású junior prima díjas népdalénekest mutattuk be, Határtalan férfiének című dupla albumának felvételei megszólaltatásával. Végezetül Erdély egyik leggazdagabb népzenei kultúrájával bíró települése, Szász Csávás muzsikája hangzik fel. Ezzel a felvétellel megköszöni a figyelmüket a műsorvezető Hunyadi Péter. A viszont hallásra!

Kedves hallgatóink, így a népzenei műsor vége felé haladván búcsúzik a délutáni csapat, ugyanis 7 órától Hesti mese, utána Magyar Nóták és Csárdások válogatása, 8-tól a Terepjáró ismétlése, na meg az esti műsor folyamán még jobbnál jobb zenék várják itt Önöket, úgyhogy annak ellenére, hogy mi búcsúzunk, azért Önök maradjanak a Muravidéki Magyar Rádió társaságában. A zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hangtechnikus Gálandi, a délutáni híreket Oleti Zsuzsa szerkesztette, műsorvezető pedig Gönc Tamara. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, köszönjük az egész délutáni figyelmüket, köszönjük azoknak ismételten, akik nálunk hirdettek, és ugye mindenkinek további kellemes estét és további kellemes rádiózást kívánunk. Holnap reggel 5:30-tól várják majd Önöket a délelőttisek.

Móra Ferenc, Recsebb Basa borbélyai. Bizony, mikor ez az eset megesett, még akkor is nagyon kis helyen elfért Kecskemét városa, pedig ma ugyancsak szép darab földet betelnek utcái. Hogy milyen kicsi volt abban az időben a híres város, azt abból is elgondolhatjátok, hogy mindössze egy borbély lakott benne. Nagy tudomány volt pedig akkorában a borbélyság, s nagyobb ember volt a borbély, mint a generális. A generális egyebet sem tud csak verekedni, vagy őt veri meg a másik, hát vagy ő veri meg a másikat, ezzel vége a tudományának. Annál nagyobb ezermester volt abban az időben a borbély. Biócázni, eret vágni, köpölyözni, borotválni, csillagok járásából jövendőt mondani, esőt csinálni, sválni, csillagok járásából jövendőt mondani, esőt csinálni, szelet megállítani, fűből fából,

Hát a kis borbélyinasnak kimarad. Neki maradtak a hajdúk, a targoncások, a koplalósok, ezek rángatták meg a fülét borra való ugyanánt. Ha nagyon jó kedvükbe találta őket, akkor adtak a feje bubjára egy barackot. Nagyot nő jöcskös ebben az estendőben. Ej, ette is emiatt a kis inas szívét a keserűség, mikor az ő kezében is épp olyan jól forgott volna a borotva, mint a gazdáiban, meg az öreg legényében. De nem ért a semmit. Még a varga inasoknak is több becsületet adtak a pattogatott kukoricás lányok, mint neki. Akárhányszor éhesen feküdt le a kis borbélyinas, mikor a gazda meg az öreg legény annyit töltöztek mindenféle földi jókkal, hogy maguk is sokalták. Éppen akkor is friss kolbászt kávézott Jakab mester, mikor végig szaladt a hír a városon. Itt vannak a törökök! Jakab mester kezéből ilyettébe kiesett a kolbász. Hát még mikor megpillantotta, hogy annyian vannak, mint a sáskák, s úgy bekvártéjozták magukat a nagy piacra, mintha sose akarnának többé elmenni. Hát mi lesz ebből, teremtő Istenem? Hát az lett, hogy egyszerre csak beállít Jakab mesterhez egy nagy szál török. Te vagy a kecskeméti borbé? Szolgálatodra, nagy jó uram, én vagyok az, akit keresel. Na, szedd össze a szerszámaidat. Recsabbasa ő kegyelmessége méltónak talált arra, hogy a te kezed szabadítsa meg szakállátó. Bezzeg ugrott Jakab mester, ahogy hármat is lépett egy nyomban, s egyszeriben ott termett a recsabbasa sátorában. Csupa sejem bársony ennek, még a pokróca is csupa arany, ezüst, a szerecsen szolgák gúnyája. Na, Jakab mester, úrrá leszel abból a borra valóból, amit itt kapsz, gondolta magában a borbély. Aholni emeli is már az egyik szolga az acskó aranyat, az van az acskóban, hallik a csengése, s megszólal recsabbasa. Na, nyisd ki a fület, te híres borbély! Ha engem szépen megborotválsz, tiéd az acskó arany, megveheted rajta a kecskeméti városházát. Na de ha megkarcolod a patyolat ábrázatomat, úgy megkenetem a talpad mogyorófahájjal, hogy holtig arról koldulsz. Jakab mesternek a térde is összeverődött féltiben, ahogy leborult a basa előtt. Ó, kegyelmes basát, inkább az öreg legényemet küldöm el magam helyett. Könnyebb annak a keze, mint a sólyomnak a szárnya. És nem telt bele egy szempillantás, már akkor otthon lelkendezett Jakab mester az öreg legény előtt. Szaladj csak, fiam, borotváld meg a basa ő kegyelmességét. Sose láttam olyan finom úri embert, álmodba se láttál olyan borra valót, amilyet ott kapsz. Legyen a tied, barátom, ne mondd, hogy mindig én szedem le előled a tejfölt. Jakab mester ezzel bebújt az ágy alá, az öreg legény pedig egy ugrással ott termett a basánál. Már a habot is megkeverte, mikor azt kérdi tőle recsabbasa. Elmondta a gazdát, hogy hogyan labál? Semmit se szólt, kegyelmes basa. 100 arany, ha szépen megborotválsz. 100 pálca, ha megkarcolod patyolat képemet. Szappant, borotvát ott hagyott az öreg legény, s csak úgy futtába kiáltott vissza. Elküldöm a kis inasunkat, kegyelmes basa, lágy a keze, mint a sejem, sebes a járása, mint a szél. Otthon aztán fülön fogta a kis inast, keményen rámordult. Na, lódulják, örök! Valami török basát kell megborotválnod. Jusson már egyszer neked is ilyen. Azzal ő is bebújt az ágy alá Jakab mester mellé, a kisinas pedig bekocogott a basához, aki keményen rákiáltott. Na gyerek, hány hét a világ? Mával is kevesebb, basa bácsi, felelte a kisinas, és már akkor pemecselte is a recsebb basa állát. Megállj, gyerek, tudod-e, milyen az én szerződésem? Hát majd megmondja basa bácsi. Ha szépen megborotválsz, arannyal méretlek föl. Ha megkarcolsz, én borotváltatlak meg téged nyírfa vesszővel. Hát, majd elválik, hány zsákkal telik, felelt meg a kisinas, azzal neki fogott a borotválásnak. A hosszú kóborlásában úgy kiverte a recsebb basa állát a szakál, hogy rossz volt látni, de úgy letisztította azt róla a kisinas, hogy öröm volt nézni. Még csak a keze se reszketett a nagy ijesztegetéstől. Ember vagy, öcsém, akárki fia vagy.

0: kapta össze a basa a bokáját. Tiéd az arany! Ha nem most már, azt mondd meg nekem, hogy nem féltél, mikor borotváltál. Mert bizony mondom neked, megemlegetted volna ezt a napot, ha a recsap basa orcáját megkarmolászod. Nini basa bácsi, nevetett a gyerek. Ha nekem is van ám sütnivalóm, bizony mondom neked, hogy amelyik percben megkarcoltam volna az ábrázatodat, úgy lenyisszantottam volna a fejedet a nyakadról, hogy nincs az az ostya, amelyiktől összeragadt volna. De csak basát egyszer ibe kilelte a hideg ilyettiben, fölsegítette a kisinas hátára az aranyos zacskót, aztán mindjárt takarodót fúvatott a tábori kürtösével. Gyerünk odébb egy házzal! Nem jó ilyen néppel bolondozni, ahol még a gyereknek is így helyén van a szíve. Így mentette meg a kisinas Kecskemét városát a töröktől. Jakab mester meg az öreg legény elő sem mertek bújni az ágy alól, míg a török el nem porzott. De hiszen bújhattak már, akkorra a kecskemétiek a kisinas tették meg főborbénynak, emezek meg, mit csinálhattak volna mást, jámborok. Jakab mester beszegődött hozzá öreg legénynek, az öreg legény meg kisinasnak.
1: Itt a vége, most jövőn le. Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
4: Szép álmokat!
5: MMR. A mi rádiónk.
6: A hét magyar nótája.

mindig te veled. Balancált a szívemre, itt vergődik pihegve, úgy vágyom a szerelemre. Édes rózsám, ott a kezedet, ott táncoljak mindig te veled. Balancált a szívemre, itt vergődik.

egy kavargó a neve. Akár kiszól, akár nem, részeges kavargó a neve. Babamon, alapon, sötét kép, nem vagyok a babámnak elég szép. Ha nem vagyok elég szép, szakadjon rá a csillagot.

Férjhez megyek nem sokára, édes anyám, az lesz a jó, melyiket szeretem.

hajtája az

Húsz a cigány a fülembe, a nautám, mert nem hagyott a rózsám.

most se kérdeztem.

Szép a házsokat, hisz el is nem csak szabad szeretni. A szerelem benne már soha csodálat, elébe kell menni és nem utána. Szép a házsokat, hisz el is nem csak szabad szeretni.

az életre hallgassné az eszembe. Szabad, szabad, szabad, minden szívnek szabad szeretni. Szerelemben hátra ki a szerencse, az életre hallgassné az eszembe.

szabad, az ibolya illatát, ha érzem rajtad. Ibolya, ibolya, szemembe csillog a könnyes harmad. Ha csókolom pici piros csókos ajkad, az ibolya illatát, ha érzem rajtad. Ibolya, ibolya, szemembe csillog a könnyes harmad. Adtam is, kaptam is, kértem is, loptam is ezer csókot.

se egy sem könnyebb, ha egy kis szőke lány csak egyszer nézne rám szerelemmel.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Szerdán délután folytatta 22. megszakított soros ülését a Lendvai Községi Tanács. Napirenden a Községi Választási Bizottság, valamint a Magyar Nemzetiségi és a Roma Közösség Választási Bizottságainak kinevezése szerepelt. Azonnal a 22. soros ülés befejezése után a Lendvai Községi Tanács a második rendkívüli ülésen folytatta munkáját. Ennek témája a Lendvai Egészségház igazgatójának kinevezése szerepelt. Pontosabban a július 10-én megtartott levelező ülésen elfogadott határozat visszavonása, amely az igazgató jelölt pozitív véleményezését tartalmazta. Fehér Ilona beszámolóját hallják az ülésről.
2: A Lendvai Községi Tanács ülésén a 19-ből 11 tag volt jelen. A polgármester távolléte miatt az ülést Andrej Mátyasec alpolgármester vezette. A 22. ülés folytatása előtt Alen Dominics tanácstag kifogásolta, hogy az ülés nem lehet a korábban megszakított ülés folytatása, mert a tanácstagok új anyagot kaptak, és az Országos Választási Bizottság is elvette a tanácstól a választási bizottságok kinevezéséhez szükséges kompetenciát. Magyarázatként elhangzott, hogy a megszakított 22. ülést be kell fejezni, a már korábban elfogadott napirend pedig nem változott. Ugyanakkor módosítani kellett a határozatjavaslatokat, mivel a községi tanács határidőn belül nem nevezte ki a választási bizottságokat, amelyeknek tagjait a törvény értelmében most már az Országos Választási Bizottság nevezi ki. Andrej Mátyasec alpolgármester.
3: Smo na poziv Državne volilne komisije sprejeli sklep, da predlagana imena predamo si je sprejeli sklep, da predlagana imena predamo v potrditev Državni volilne.

0: lakosság felszólításában ugyanis az áll, hogy javaslatainkat küldjük el hozzájuk megerősítésre. Ebből arra következtetek, hogy a mi ajánlásainkat el is fogadják. Ha nem így lesz, akkor pedig olyan eljárásokat folytatunk, amelyekre felszólítanak bennünket.
1: Magyarázta Andrej Matyasec alpolgármester. A kinevezések átruházása mellett tíz tanácstag szavazott, egy volt ellene. Az ülés folytatásában 9 mellette szavazattal Törnár Robertet nevezték ki a Lendvai Idősek Otthona tanácsába, aki az önkormányzat érdekeit képviseli az intézet tanácsában. Mandátuma a helyhatósági választásokig érvényes. A 22. soros ülés befejezése után a Lendvai Községi Tanács munkája a második rendkívüli üléssel folytatódott, amelynek témája a július 10-én megtartott levelező ülésen elfogadott határozat visszavonása volt. A Lendvai Községi Tanács akkor pozitívan véleményezte az igazgatójelölt kinevezését. Az egészségügyi minisztérium közben figyelmeztette a Lendvai Egészségházat, hogy az igazgatói munkahely betöltésére vonatkozó pályázati feltételek nem voltak teljes mértékben összhangban a törvényben leírt feltételekkel. A Lendvai Községi Hivatal ezért tartotta indokoltnak a rendkívüli ülés összehívását és a határozat visszavonását, még a közintézet tanácsa mai ülése előtt, amelyen az igazgatói pályázat eljárási folyamata is szerepel. Mivel ha a 7 társalapító község közül valamelyik nem adja hozzájárulását a kinevezéshez, akkor erre nem kerülhet sor. A magyarázat során az is elhangzott, hogy a község nem működhet törvényellenesen, ezért kötelessége a törvényellenes eljárást támogató határozatot visszavonni. A kérdésről hosszú vita alakult ki. Alen Dominic szerint a minisztérium levelében nem írja, hogy a pályázat törvényellenes volt. Azt írja, hogy a pályázati feltételek nem voltak teljes egészében összhangban a törvényben meghatározott feltételekkel. Kérdés, hogy a kettő ugyanazt jelenti-e? Tette fel a kérdést Dominic, és a 2,5 éve húzódó húzavona után miért a tanácstagoknak kell erről dönteniük? Sus Mihály tanácstag szerint az egészségház tanácsának a feladata lenne a döntés meghozatala. Ha a községi tanács visszavonja határozatát, akkor az egészségház tanácsának döntenie sem kell ebben az ügyben. Véleménye szerint a községi tanács a határozat visszavonásával igazságtalanul jár el a jelölttel szemben. Andrej Matyasec, az ülést levezető alpolgármester hangsúlyozta, hogy a jelölt kinevezésének jóváhagyását a tanács egyhangulag támogatta, ami azt jelenti, hogy nem a jelöltet kifogásolják, hanem a törvénybe ütköző eljárást. Végül szavazásra adta a határozat visszavonását.
2: Császuk glasovania bló prisotnih 11 svetnikov, kar pomeni, da smo bili sklepšni. Za so se odločili 4 svetniki, proti sta bila 2.
0: A döntés pillanatában 11 tanácstag volt jelen, ami azt jelenti, hogy határozatképesek voltunk. A határozat mellett 4 tanácstag szavazott, 2 voltak ellene, 4 tartózkodtak, 1 tanácstag pedig nem szavazott. Ez azt jelenti, hogy a határozat el volt fogadva, mivel a többség mellette szavazott.
2: 4 so bili vzdržani, 1 pa ni glasoval, kar pomeni, da je sklep sprejet. Se pravi, večina je bila za.
3: Huszonöt éves a Szent Gotthárdi Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor, amelynek helyszíne idén is a Szlovén Kulturális és Információs Központ. A szakmai szervezői munkákat Gerics Ferenc, a Lendvai Galéria Múzeum egykori igazgatója egyengeti. A helyszínen Botka Ágnes járt.
4: Ismét jó itt lenni Szent Gotthárdon, és megélni a 25 évet nem olyan egyszerű. 6 országból hívtunk meg művészeket. 11 vannak, olyan érzésem van, hogy jól érzik magukat. És szerintem ismét gazdagítani fogjuk itt a határon túli szlovénoknak a gyűjteményét, és nem utolsó sorban minden éven

0: ami után a Huszár Gábor polgármester bekapcsolódott a játékban, megfelelő szinten támogatja a művésztelepet anyagilag, és kiváló szponzoraink vannak, akik szívesen fogadnak bennünket bárhol. Itt a helybeli, hogy is mondjam, személyiség kiválóan kezelik a dolgokat, nagyon kedvesek, figyelmesek hozzánk, és a szlovénok elnökasszonya, a Kovács Andrea, egy kiváló szervező, aki gyakorlatilag lehetőséget ad olyan körülményeknek, amelyre nagyon sok művész velem együtt nincs hozzászokva.
1: Kovács Andrea a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke.
2: Ugye a Szentgotthárdi Művésztelep idén ünnepli 25. évfordulóját, és tervezünk kiadni egy monográfiát, de természetesen az, amely később fog megjelenni, de van egy lehetőségünk, felkértek bennünket a Liszt Intézettől, hogy augusztus végén készítsünk egy kiállítást a 25 éves művésztelepről, az itt készült alkotásokról. Ez a kiállítás, ez sajátos lesz, csak azért is, mert nem csak a Szentgotthárdi Művésztelep fog bemutatkozni, hanem a Lendvai művészteleppel együtt. Mivel a Liszt Intézetben kerül rá sor, nagyobb hangsúlyt fektetünk a szlovén és magyar művészeknek. Míg tőlünk képek érkeznek a Liszt Intézetbe, addig a Lendvai művészteleppről pedig a szobrok. Ugye ott bronzöntéssel foglalkoznak, úgyhogy a szobrok azok onnan érkeznek, és a kiállításnak meg az apropója az tulajdonképpen egyrészt a jó együttműködés, a közösség, a nemzetiségi közösségek között, illetve a két ország közötti együttműködést, és a címe is majd tulajdonképpen a hídfőket fogja majd használni, vagy alkalmazni, hiszen a két állam közötti jó együttműködésnek a tartószlopai lennénk mi, szlovének Magyarországon, és magyarok Szlovéniában.
1: Amikor tegnap megérkeztem a kulturális központba, a művészek éppen a reggeliről jöttek, vagy oda készülődtek, mielőtt helyet foglaltak volna a vásznaik előtt. Többnyire ismerős arcokkal találkozunk. Az egyik állvány mellett Gönti rendre viszi fel vastagon az élénk sárga festéket. Mellette a muraszombati Mirko Reinár festő dolgozik. A koprivnicai Zsejko Muszko is járt már ezen a művésztelepen. Csuta György aktuál politikai kérdéseket fogalmaz meg metaforikusan ecsettel. A szálloda ülésterme is műteremmé lett alakítva, ahol Hu Csin-Wang kínai festő dolgozik, választott hazája Szlovénia lett. A Golya nagydíjas Fodor Lengyel Zoltán a legfiatalabb nemzedékkel beszélget. Schweitzer Robert keramikus az épület hátsó traktusában dolgozik. Találkozhatunk még Vanyúr Istvánnal és a finn Maria B. Raunióval, akinek a templom galériában látható önálló tárlata Belső horizontok címmel. A művészekkel készült beszélgetéseket a közeljövőben hallgathatják meg.
3: Ha már a színek erejét dicsérjük, útban mindig kicsit megállok, aztán egy kis vázatot csinálok, vagy valamit. Meleg, napsütés, nincs zöld fű, tüskés minden. Mondom, nem is kell itt más, az embernek belerakják a témát a kezébe. Aztán csak bejött ez a sárgás, narancsos színvilág. Úgy is színeztem meg a képet, most írtam rá hátra, hogy 38 fok Celsius. A kollégák mondják azt, hogy a másikat ne címezz meg, mert lehet lesz 39 a mai nap. Most ez van. Tűrjük ezt a meleget, de megy a munka itt nálunk szépen lassan.
4: Az úszásnak számos jótékony hatása van, mind a testre, mind pedig a lélekre. A kánikulában ez az egyik leghatásosabb és talán legbiztonságosabb mozgásforma. Mindennek tükrében egy úszótábor kiváló választás lehet a gyerekek számára. A környékbeli, így a muravidéki fiataloknak is a nyár folyamán a Lenti termálfürdőben adódik lehetőségük az úszásra. A Lenti Gyógyfürdő úszóklub szervezésében a nyári hónapokban 8 tábor zajlik, közülük az egyik a héten. Az úszás örömét felfedező fiatalokhoz tegnap délután Szőke Krisztina látogatott el. Az úszótábor résztvevői már teljesen magabiztosan mozognak a vízben. Mint mesélték, ez főleg azért fontos, hogy a strandmenti nyaralások során se féljenek a víztől. De halljuk is, miképpen élik meg az úszótábort a gyerekek. Elsőként a 6 éves Liza mesélt nekünk arról, hogy miért is jött el az úszótáborba.
5: Nem szoktam úszni, de amúgy fogok járni jövőre. Nagyon szeretem, azért jöttem, mert 1 évvel korábban még jártam ide úszni, és nagyon szeretem ide járni.
6: Fehér Gábor István vagyok, és már 2 éve ide járok. Szeretek itt úszni, olyan kellemes.
7: Svarda Oszkár vagyok, 3,5 évig úszok itt. Nagyon jó.
4: És miért szeretek ti úszni?
6: Hát én azért, mert hogyha mélyebb vizekre megyek, legalábbis akkor tudjak úszni, nehogy emerüljek, mint a Titanic.
7: Azért jó, mert hogyha süllyed például egy vitorla, vagy valami, akkor az a jó még hozzá, hogy te tudsz úszni.
5: Hát én azért, mert jó dolog, meg nagyon sok mindent meg is tud belőle tanulni, meg hát azzal telik az idő, meg nagyon sokat fejlődt benne.
4: Hogy néznek ki itt a napok a táborban?
5: Reggel hozunk reggelit, aztán amikor megreggeliztünk, tudunk valami játékot játszani, aztán menjünk úszni, és akkor menjünk a élményi úszodába. Aztán amikor kicsik tanultak van, amikor mi megyünk a hideg medencébe, aztán ott úszunk, aztán ebédkor utána megyünk egy picit itt játszani, ilyen társat vagy bármit, aztán amikor ezt befejeztük, egy picit még megyünk úszni, aztán úszonna és megyünk haza.
4: Milyen úszást próbáltatok már itt ki?
6: Kartempó, lábtempó, mellúszás, hátúszás.
4: Neked melyik a kedvenced? Hogy úszol legszívesebben?
6: Én mellúszásban.
4: És nektek melyik víz jobb?
7: Hát nekem a úszáskor a hideg, de a meleg játszásban.
4: Mi a legnehezebb talán az úszásban? Mire kell ügyelni, vagy mi az, ami nektek úgy kihívás?
7: Hogy jól úszol, aztán mindig fejedbe tartod, hogy mit mond a edző.
6: Hogyha még nem tudtam volna úszni, akkor legalábbis a tengerre sem tudtam volna elmenni.
5: Nekem az volt, amikor kezdtem, hogy nem tudtam még lemenni a vízzel, és akkor amikor megtanítottak, akkor már jobban ment az egész.
4: Versenyezni szoktatok egymás közt?
5: Úgy, hogyha te úszol, és akkor nagyon beleültkozol a másikban, mert te gyorsabban úszol, mint a másik, akkor ki lehet kerülni.
4: Az egyéb tevékenységek közül, amik itt zajlanak a táborban, nektek mi a kedvencetek?
5: Hogy én szoktam cicapizzázni, meg szoktunk unozni is, meg nagyon sokat szoktunk itt játszani. Nagyon szeretem ezt az egész tábort.
6: Én azért szeretem, mert lehet beszélgetni, egymással barátkozni, több más dologért is.
7: Hát csúszni, játszani, megismerkedni, megbeszélgetni valamiről.
4: Mesélték a táborozók, akik közül még néhányan mikrofonunk elé álltak.
8: Én Beke Témel vagyok, és nekem itt a táborban az a jó, hogy sok új barátot tudok szerezni, meg hogy játszunk, meg hogy megtanulunk úszni, meg hogy közösségben vagyok.
9: Engem Kulcsás Szófia Csengének hívnak, és azért szeretek itt lenni, mert megtanulok úszni, meg nagyon sok barátot is tudok szerezni, meg majd később, amikor majd tengerbe megyek, és nem ér le a lábam, akkor tudok majd úszni benne.
10: Én Simonyai Berje vagyok, és itt mindenki olyan kedves, meg az úszás is nagyon kreatív, meg közben az úszás is sport. És a szabályok is egyszerűnek, Tamás bácsi szerint csak 2 van. Az első az, hogy nem szabad ugrálni, a második az, nem szabad futkosni.
4: Az úszótábor szervezője immár hagyományosan a Lenti Gyógyfürdő Úszóklub. Kis Tamás elnökkel, vezetőedzővel beszélgettünk.
11: Nagyon sok tábort szervezünk, én 22 éve szervezem az úszótáborokat is nyáron. Évközben ugye úszóedzésre járnak jó részt a fiatalok, és amikor vége van a szemeszternek, akkor általában a szemeszter végétől számítva 7-8 tábort szoktunk szervezni. Itt az a lényege, hogy akiknek nyáron nem kötelező edzésre járni, vagy még tanulni akarnak még egy kicsit úszni, azok jöhetnek nyáron táborba, reggel fél 8-tól délután 4-ig napi 2 edzéssel, illetve 2 ilyen vizes foglalkozással pluszban nagyjából 4 órát vagyunk vízben. A maradékot azt evéssel, ivással, pihenéssel töltjük, mint ahogy most is, ebéd után vagy kis pihenő. Nagyjából olyanok jelentkeznek, helyi iskolások, óvodások is vannak, mert már 5 éves kortól fölfelé már lehet jönni a táborunkba.
12: Mondta Kis Tamás, folytatva.
11: Átlagban úgy tudom mondani, hogy van több olyan gyerek is, aki több táborban részt vesz, vagy azért, mert nagyon szeret úszni, vagy azért, mert ismerősökkel is eljön még egyszer. Itt is azt hiszem most a mostani táborban, aki már harmadszor is van itt, de volt tavaly is, a tavaly évben is, aki 4-szer, 5-szer részt vett a 8-ból. Most jelenleg úgy néztem, tavaly 380, most egy picit többen, 386 fő jelentkezett ebbe a 8 táborba. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ömlesztve jönnek 30-40-es évvel. Átlag tábor létszámom az most ilyen 30 körül rakult, amit 2-3 csoportra osztunk. Na most itt a környékbeli gyerkőcök, akik járnak iskolás oldás úszásra vagy évközben edzésre, őtőlük itt a Muravidékről is, az a nagyjából 40 fő, aki jár hozzám évkőbe edzésre, tehát plusz-minusz egy fő, 40 fő jár hozzám testvérrel együtt. Ők ilyenkor táborba is bejelentkeznek, és így elosszolva, itt ebbe a táborba szem 4-je jöttek most.
12: Kis Tamás vezetőedző elmondta azt is, hogy a táborban miképpen csiszolják az úszási technikákat.
11: Ilyenkor nyilván nem olyan szigorúan vesszük az edzéseket, mint évközben, de megpróbáljuk a helyes technikát, a három úszás nemet, és hát hűsölés szempontjából is teljesen jó. Most nyilván pont a legmelegebb időszakban vagyunk, mert nagyon sokszor volt 40 fok fölött a hőmérő, illetve nekünk a benti medencéket használjuk úszáshoz, nagyon ritkán megyünk el kinti medencékbe, de ott is van egy kis jutalom meg játék. 90%-ban bent úszunk, a benti élményt használjuk, és ott 25-26 fokos temperálás van, illetve mondhatom azt, hogy klimatizált körülmények között tudjuk használni a medencét, és az edzés körülmények így ideálisak, biciknek, nagyoknak.
12: A klubelnök végül hozzáfűzte.
11: Én most jelen pillanatban azt látom, hogy az úszás, mint kiegészítő sporták, egy focistának, kézisnek, kosarasnak, egy röplabdásnak, bármilyen csapatsportágot űző fiatalnak, ez mostanában már alap. Köszönhető annak is, hogy évközben sokat dolgozunk azért, hogy minden korosztály meg legyen szólítva, most már ugye szenior és a felnőtt úszásra is rámentünk, illetve ebben az évben nagyon jól sikerült ez is, illetve még nem titkolt célom, hogy szeptembertől már vízilabdás csoportokat is indítsunk, és hát előfordult jövőre már vízilabda táborunk is lesz.
12: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Fehér Ilona, Botka Ágnes és Szőke Krisztina összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

akar. A szobában december borzong, s te nem jössz, hogy betakarj. Az írógép nem kattog éjjel, 10 oldal 3 forint, s közben tudtam, ha hajnalig bírod, egy sportszelet.

Az indigót nem dugtam el, s te becsaptál engem. Azt hittem, mindig leszel, a kalácsom nincsenek díszek, s az íze sem lett ugyanaz. A recepted olvastuk százszor, de lehet, hogy így nem igaz.

pedig az ember, ha jól megbocsát, az unokád felnőttebb nálam, ő azt hiszem hallgatna rád. Az ablakszár verdes a szélben, az idővel így felesel, s kattogva segít, hogy értsem, a mamák

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

Moravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: ugrok egy nagyot már is. Hopp! A gödörből végre kint vagyok, és a talaj egyre jobban mozgott alattam, de szerencsére állva maradtam, mikor jöttek a rendőrök és rám néztek.
1: Megállítsuk!

0: számít.
1: Veszélyes.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hang.